Kiscsabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a békéscsabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békéscsabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongrihoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a média centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpár verseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békéscsabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrűt Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

0: Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsa Klára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a Bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezésű programot a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Tehetség napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerint a város kulturális életének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírjákné Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. A kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a tehetség nap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye Esel légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8. több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: A legkisebbeket szólítja meg a Napsugár Báb Színház. Háromnapos utcazenei fesztivál pesdíti fel Békés Csaba belvárosát. Bibliai teológiai előadás sorozat indul. Megmentették a gyomaendrődi gólyafészek lakóit. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Napsugár Báb Színház ezúttal kifejezetten a legkisebbeknek készített előadást, a Négy kézláb című baba előadást május utolsó szombatján, vagyis a mai napon mutatják be. A csütörtöki sajtónyilvános főpróbán Góbi Rita rendező koreográfus arról beszélt a beol.hu-nak, hogy az előadásban a szereplők szinte kizárólag tánccal és mozgással kommunikálnak a közönséggel, mert ez az ember legősibb kifejezés módja. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek is először mozogni tanulnak, és csak később kezdenek beszélni. Elmondta, hogy a darab az élet kezdetét idézi meg, a születést, a test felfedezését, majd a találkozást egy játszótárssal, akivel közösen minden élmény más, mint egyedül. A történet két mesebeli figurára épül, akik kizárólag a Napsugár Bábszínház világában léteznek, és különleges, életre szóló barátság köti össze őket. A próba folyamatokról Cumbil Emőke és Gyarmati Éva bábszínészek számoltak be. Elmondták, hogy sokféle megoldással kísérleteztek, és fizikailag is fel kellett készülniük a mozgásra épülő előadásra. Kiemelték, hogy bár régóta ismerik egymást és jó barátok, most először játszanak ketten egy teljes darabban, ami intenzív figyelmet igényelt, de nagy örömet is adott számukra. Különlegesség, hogy minden előadás után a gyerekek találkozhatnak a két figurával, leülhetnek velük játszani, lerajzolhatják őket, vagy akár közös fotót is készíthetnek. A Négy kézláb című baba előadás május 30-án szombaton 16 órakor kezdődik. Harmadik alkalommal töltik meg zenészek Békés Csaba utcáit. Elindult a Békés Csabai utcazene fesztivál, amely a csütörtöki nulladik nappal kezdődött a csabai rendezvénypajtában. Pénteken és szombaton pedig már 5 belvárosi helyszínen szólnak a koncertek. A rendezvényt csütörtökön délután nyitották meg, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a háromnapos programsorozat. A részletekről a két főszervező Kovács Ákos és Szenes Patrik beszélt. Kovács Ákos elmondta, hogy az első évben még egynapos volt a fesztivál, tavaly már két naposra bővült, idén pedig 3 napig tart, ami szerinte jól mutatja a növekvő érdeklődést. Céljuk továbbra is, hogy a Békés Csabaiak és a megye lakói ingyen, anyagi kötöttségek nélkül élvezhessék a minőségi élőzenét. Szenes Patrik a programokról szólva kiemelte, a csütörtöki napaféle bemelegítés volt a hétvégére. A rendezvény pajtában két színpadon fél órás váltásban lépnek fel a fesztivál zenekarai délután 5:30-tól egészen éjfélig. A pénteki és szombati napokon a Korzótértől a Jókai Színházig 5 helyszínen szól a zene. A Korzó téren, az Octopus Clubnál, a Bonita Bistrónál, a Borozónál, a Félegyházi Piknikségnél és a Művész Kávéháznál. A zenekarok pénteken 17 órától, szombaton pedig 14 óra után nem sokkal kezdik a fellépéseket, és szombaton 20 óráig tartanak a koncertek. A fesztivál záró eseményét szombaton este 8-tól rendezik, ahol többek között fellép a Békés Csabai Kádár Kolos is, aki korábban a Dal című műsorban szerepelt. A közönség idén szavazhat is a kedvenc zenekarára, aki vásárol valamelyik belvárosi üzletben vagy vendéglátóhelyen pengetőt kap, amelyet a zenekaroknál kihelyezett gitártokokba dobhat. A legtöbb pengetőt gyűjtő formáció nyeri a közönségdíjat, emellett 5 tagú zsűri is értékeli a produkciókat.

Bibliai teológiai előadás sorozatot indít Békés Csabán a Valórem Tudományos és Művészeti Intézet. Annak főigazgatója, professzor dr. Almási Tibor a 7.tv aktuális című műsorában beszélt a sorozat céljáról és tartalmáról. Elmondta, hogy az emberi élet értéke az evolúció és a kreáció függvényében című előadás arra világít rá, milyen közös pontok és különbségek vannak az evolúció és a teremtés elvei között. Hangsúlyozta, hogy egyik megközelítés sem tekinthető hibátlannak vagy teljesen elvetendőnek. Ugyanakkor véleménye szerint a teremtésben való hit nagyobb kapaszkodót adhat az ember számára, hiszen, mint fogalmazott, az evolúció esetében is lényegében hitről beszélünk. Az előadás sorozat az emberi élet különböző szakaszait vizsgálja. Azt, hogy a két elv miként magyarázza az élet létrejöttét, kezdetét, folyamatát és végét. A főigazgató kiemelte, hogy az intézet célja hidat építeni a tudomány, a művészet és a bibliai teológiai gondolkodás között. Olyan témákat szeretnének közérthetően megfogalmazni, amelyekről többnyire csak templomi közegben esik szó, de amelyek a templomon kívül élő érdeklődők számára is fontosak lehetnek. A célközönség kapcsán professzor dr. Almási Tibor hangsúlyozta, hogy elsősorban lelkészeknek, tanároknak, biblia ismeret oktatóknak és a biblia iránt mélyebben érdeklődő értelmiségieknek szeretnének segítséget nyújtani. Olyan tudást kívánnak átadni, amelyet a gyülekezeti szolgálatban idősekkel, gyerekekkel vagy felnőttekkel való foglalkozás során is hasznosítani lehet. Az előadás sorozat alapelve a mély tudományos háttér, a közérthető nyelvezet és az interaktivitás. Az első alkalmat június 6-án tartják a Békés megyei könyvtár épületében. Napok óta figyelték a helyiek és a szakemberek azt a gyomaendrődi fehér gólyafészket, ahol feltűnt, hogy az egyik szülőmadár nem tér vissza. A megfigyelések után végül 3 fiókát és 1 tojást emeltek ki a fészekből, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont arról számolt be közösségi oldalán, hogy lakossági jelzések és a Körösmaros Nemzeti Park szakembereinek segítsége után avatkoztak be. Ilyen helyzetekben különösen fontos a türelem és a több napos megfigyelés, mert a fehér gólyák akár több kilométerre is eltávolodhatnak a táplálékszerzés közben, így nem lehet azonnal kijelenteni, hogy egy madár végleg eltűnt. A fészekről készült felvételek azonban egyértelművé tették, hogy a 3 fiúka közül 2 erősen legyengült, még a 3. jobb állapotban van. A leemelés után azonnal megvizsgálták őket, a 2 kisebb pelyhes nagyon rossz állapotban volt, a 3. erősebbnek bizonyult, de őt is megfigyelés alatt tartják. Az egyetlen tojást keltetőbe helyezték. A mentőközpont pont arra is felhívta a figyelmet, hogyha valaki segítségre szoruló gólyafészket vagy kidobott fiókát talál, értesítse a szakembereket. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a felelős döntéshez sokszor elengedhetetlen a többnapos megfigyelés, mert csak így lehet valóban az állatok érdekét szolgálni. Békés Csaba ad otthont a 3. országos kamionos találkozónak június 12 és 14-e között. A 3 napos rendezvény helyszíne a Békés Csabai repülőtér lesz, ahová a szervezők belföldről és külföldről is több 100 járművet és több 1000 látogatót várnak. A fesztivál programjai között nem csak kamionos bemutatók szerepelnek, jelen lesz Kis Norbert 7-szeres Európa-bajnok kamionversenyző, a Qualisport Dakar csapat, valamint Hartmann Balázs, a Swift Cup Europe versenyzője is. A látogatók erős emberek versenyét, kamionhúzó viadalt, honvédségi és rendőrségi bemutatókat láthatnak. Emellett szimulátorok és sétarepülési lehetőség is várja majd az érdeklődőket. A rendezvény miatt a repülőtér környékén jelentősen megnövekedett forgalomra kell majd számítani. A 44-es főút repülőtér melletti szakaszán ideiglenes forgalomlassítást vezetnek be, ahol 60 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, és az út mentén megállni tilos is. A vasárnap a repülőtérre vezető út mindkét oldalán tilos lesz a parkolás, hogy a mentők, rendőrség és tűzoltók akadálytalanul közlekedhessenek, a szabálytalanul hagyott járműveket pedig elszállítják. A találkozó egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás lesz, amely június 12-én pénteken este 7 óra után indul a repülőtérről, és Békés Csaba belvárosán halad majd végig. A menet az egyik forgalmi sávot teljes szélességében elfoglalja, a csomópontokban így rendőri irányítás segíti majd a haladást. A járművek várhatóan 21 óra

0: rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start rádió.
3: Start rádió.
4: Csabai napló. A Start rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. 2026. június 1-e hétfő van. A májusi hónap is számos izgalmas programot tartogatott a Békés megyei könyvtárban. A részletekről Juhász Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában. A szakképzésben a duális képzőhelyeken, vagyis a cégeknél folyó oktatást a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrzi. Ehhez a leendő oktatóknak képzéseket is biztosítanak. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában. Ünnepélyes keretek között köszöntötte munkatársait a pedagógus nap alkalmából a Békés Csabai Szakképzési Centrum, ahol az intézmény mintegy 800 dolgozója gyűlt össze. A rendezvényen, melynek keretében elismeréseket is átadtak, Mucsi Balázs főigazgató köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy az ország versenyképességének valódi ereje az oktatásban és az oktatók munkájában rejlik, így a pedagógusok szerepe alapvető fontosságú. A gyermekkorig nyúlik vissza a szereplési vágy kialakulása Hurgulj Szabó György, művész nevén Andor Bohóc életében, aki a gyermekkori kételyek ellenére választotta az emberek szórakoztatását hivatásául. Bár a színpadi humor mögött sokan felhőtlen magánéletet sejtenek, az előadónak korán a saját lábára kellett állnia, és a nélkülözés tapasztalatait is beépítette pályájába. A művész a fellépések mellett kiemelkedő jótékonysági tevékenységet is folytat a térségben, szponzorok és magánszemélyek bevonása. A környező települések nehéz sorsú családjainak rendszeresen gyűjt tartós élelmiszert, ruhákat és játékokat, miközben grafikusként több gyulai intézmény falát is díszítik alkotásai. Mindenről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt Hurgulj Szabó György, vagyis Andor Bohóc.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar Óra.
2: Magyar Óra.
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió.
3: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A májusi hónap is számos izgalmas programot tartogatott a Békés-megyei könyvtárban. A részletekről Juhász Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük a Körösért Centrum stúdiójában.
5: Itt vagyunk ismételten most már május utolsó hetében, ami azt gondolom, hogy több szempontból is lesz fordulópont a számotokra, hiszen ha jól emlékszem, akkor talán a pályázatos programokat idáig kellett megvalósítani, de majd ezt elmondod. Hogyan telt a május a könyvtárban?
6: Igen, május 31-én zárul a könyvtári kihívás pályázat, amely egy országos kihívás és a legnagyobb forgalomnövekedés produkáló könyvtár komoly díjazásban részesül, amelyet olvasás népszerűsítő kezdeményezésekre lehet fordítani. Így a májusunk még úgy alakult, hogy rengeteg programmal, illetve kedvezménnyel kedveskedtünk az olvasóknak, mely ugye minden programnak elsősorban a látogatók a fő haszonélvezői, de a fő célunk az volt, hogy olyan látogatószámot tudjunk felmutatni, amely kiemeli a Békés-megyei könyvtárat a többi vármegyei hatókörű városi könyvtár köréből, és hogy milyen eredményt értünk el, azt majd remélhetőleg a közeljövőben tudom értékelni itt a stúdióban, viszont előtte akkor tekintsük át, hogy májusban milyen programokat is szerveztünk. Folytatódott a Békés-Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Szabad Egyeteme. Jó magam tartottam a májusi előadást, mely keretében a 130 éve elhunyt Réti Párra emlékeztem meg. Ugye ő volt ez a személy, aki lefektette a Békés-Csabai egészségügy alapjait, illetve a kórház alapítása is a nevéhez köthető. Számos járvány során szolgálta a békés-csabaiakat, és a közéletben is szerepet vállalt, tehát egy igazi jeles polgára volt Békés-Csabának, Réti Pál. Makai Beátának bélyeggyűjtemény Mozaikok a neurodiverzitás világából címmel jelent meg könyve. Makai Beáta egy szarvasi gyógypedagógus, aki a neurodiverzitás világába enged betekintés személyes történeteken, illetve szakmai gondolatokon keresztül. A kiadványát több békés-megyei településen bemutatta már, és így természetesen a vármegyeszékhelyre is ellátogatott a Békés-megyei könyvtárba. Szarvasnál távolabbról érkezett hozzánk Lipcsei Emőke, aki több éve Svédországban él. Író, költő, műfordító, és több alkalommal járt már Békés-Csabán, ahol az aktuális kötetét mutatta be. Az idejében a Cancel címmel jelent meg egy novellás gyűjteménye, amely elsősorban a mesterséges intelligenciára reflektál, illetve azokra a társadalmi technológiai hatásokra, amely meghatározza mindennapjainkat. Így egy májusi pénteki napon délelőtt rendhagyó irodalomórát tartottunk békés-csabai diákoknak, délután pedig az érdeklődők számára mutatta be a kötetet. Itt május közepén volt egy, illetve kettő népzenei koncertünk, a Békés Banda érkezett már szintén hagyományosan hozzánk, akik általános iskolásoknak tartanak koncertet, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék Bartók Béla békés-megyei gyűjtő munkáját, illetve bemutassák azokat a több mint 100 éves hangszereket, amelyek a paraszti kultúrát, illetve ezt a térséget jellemezte. Ugye az idejében a Nemzeti Kulturális Alap 2 koncertet támogatott, így ez a kettő koncerttel tudtunk kedveskedni a békés-csabai diákoknak.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A szakképzésben, a duális képzőhelyeken, vagyis a cégeknél folyó oktatást a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrzi. Ehhez a leendő oktatóknak képzéseket is biztosítanak. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában.
5: Ugye a duális képzőhelyeken folyó tanulói foglalkoztatást azt a kamara ellenőrzi, illetve a duális képzőhelyeket ő veszi nyilvántartásba, és ide is nagyon kellenének olyan szakemberek, akik lelátogatják ezeket a cégeket, és hát képviselik a kamaránkat, és ott meggyőződnek a személyi és tárgyi feltételek meglétéről. Itt is hát több ágazatban, bányászat és kohászatban, elektrotechnika és elektronika ágazatban, építőiparban, fa- és bútoriparban, gépészetben, informatika és távközlésben, közlekedés és szállítmányozásban, főleg szállítmányozás alágazatban, specializált gép- és járműgyártásban, szépészetben és turizmus vendéglátásban várunk szakembereket. Itt ugye, ahogy mondtam, a diploma nem kötelező, viszont a gyakorlat igen, tehát gyakorlott szakembernek kell lenni, jöhetnek nyugdíjasok, jöhetnek fiatalok, akik már ugye megvan a gyakorlatuk. Mind a kettő, akár a vizsgáztatásról beszélünk, akár erről a szakértői feladatról, egyik sem önkéntes munka. Mind a kettőért díjazás jár. Felkészítjük őket egy képzésen, ugye a jogi eljárásrendi háttérről, és utána ők delegálhatók iskolákba, illetve képzőhelyekhez. Tehát nagyon várjuk ezeket a szakembereket, és végül, ami egy nagyon sarkalatos dolog, és eddig is mindig célunk volt, hogy minél több duális képzőhelyünk legyen a megyében, hogy minél több diákot ki tudjunk helyezni. Ebben az évben viszont történt egy olyan dolog házunk belső részében, tehát hogy minősítették a területi kamarákat. És, vagy hát mondhatom azt is, hogy összehasonlították egyik megyét a másikkal, és ennek az összehasonlításnak az alapja csak és kizárólag a duális képzőhely szám volt. Na most persze, hát rá lehetett erre ugrani, én is ráugrottam azonnal, hogy mennyire a gazdasági helyzettől, a megye gazdasági potenciáljától, az elvándorlástól, a képzési szerkezettől függő dolog az, hogy hány cég foglalkozik duális képzéssel, de ez most, hát hogy úgy mondjam, süket fülekre talált a nagykamaránál, és ebben a listában mi hát eléggé a végére kerültünk a 23 területi kamarának, bár jelezték, hogy ez nem a munka minőségét jelzi, na de hát mégiscsak egy listán vagy, az utolsó helyek egyikén, ez soha senkinek nem esik jól. Úgyhogy mindenfajta stratégiát felépítettünk, szembenéztünk a saját gyengeségeinkkel, erősségeinkkel, felvázoltuk a lehetőségeinket és a veszélyeket, ugye, és teljes offenzívát indítunk.
6: Vállalkozások ellen, vagy értük?
5: A vállalkozásokért, ugye ebben a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, szóval én senkit nem sajnálok, magunkat sem, a cégeket sem, és mindenkit sajnálok, mert hogy aki a túlélésért küzd a jelenlegi gazdasági helyzetben, annál nem biztos, hogy a prioritás azon van, hogy bővíteném a céget tanulóval. Igen. Ettől függetlenül visszahozzuk volt valamikor a tanulószerződéses időszakban a potenciális képzőhelyeknek a látogatását, tehát olyan új cégeket vonzunk, megpróbálunk bevonzani, akik még sosem foglalkoztak tanulóképzéssel, és érdekes, hogy az ilyen fiatalabb cégek, tehát már azért vannak pozitív eredményeink, bár ezt most hirdettük meg ugye április 1-től, mire úgy felocsúdott mindenki ebből a helyzetből, meg vége volt a versenynek, hogy is indítsuk el ezt az egészet, és elindulunk mindenhova a megyében, és kisebb településekre is, ahol laknak a tanulók tulajdonképpen, hogy a tanulókra általában az a jellemző, hogy vagy a megyeszékhelyen akarnak tanulni, vagy nagyobb városban, és hogyha kisebb településről származnak, akkor ott vége, tehát ő ott nem, ott jó, tanulni nem tud, mert iskola nincs, viszont attól még lehet, hogy van egy nagyon jól működő étterem, vagy cukrászda, vagy egy kis üzem, vagy egy asztalos egyéni vállalkozó, ahova ő mehetne, de ő Csabára akar menni. Tehát azért minden szereplő fele nyitunk, hogy minél több képzőhelyet be tudjunk vonzani, aki még erről semmit nem hallott. Tehát a duális képzőhely azt jelenti, hogy a tanulók az iskolával együttműködve azért, de a szakma alapjait, még mindig azt tudom mondani, hogy a gyakorlati alapjait a cégnél, egyéni vállalkozónál, nagy cégnél, kis cégnél, teljesen mindegy, sajátítják el. Ezt nem várja el tőlük ingyen az állam, ezért jár úgynevezett adókedvezmény. Tehát ez az adókedvezmény, ez minél több tanulót vesz föl valaki, minél több időt van nála a tanuló, annál többet jelent. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor nekem van egy alkalmazottam, aztán veszek föl 50 asztalost, és akkor én most már innentől kezdve a gyerekekből megélek. Eleve itt is vannak fékek, 12-nél több nem lehet kis vállalkozásnál, tehát na, vannak azért itt beépített fékek a rendszerben, viszont úgy gondoljuk, hogy akár egy cégbővítéshez, akár pedig az utánpótláshoz jó tanulók ban gondolkozni. Tehát ki lehet nevelni a saját profiljára, de amellett le kell neki oktatni a szakmát. Tehát a jelenlegi rendszer. Aztán, hogy az új kormányzattal, az új szelekkel mennyire fog változni a szakképzés, azt nem tudom, de a jelenlegi szabályzás alapján tanulókat foglalkoztatni adókedvezménnyel együtt. Lehet inkább a három éves szakképzésben jellemző a szakképzési munkaszerződéseknek a világa. Hát ugye ezzel is összefügg, hogy miért nincs annyi cég, mert hogy Békés-megyében a technikusi szakmákban most már több a tanuló, onnan pedig az óraszámok, a közismereti óraszámok nagyságrendje miatt nem lehet kihelyezni úgy tanulót, hogy az anyagilag megérje a cégeknek. Tehát ez az egész szakképzés 4.0 program, ez nagy cégekre lett kitalálva. És úgy voltak vele, hogy ha nincs befogadó képesség a nagy cégeknél, akkor majd lesznek ágazati képzőközpontok, akik fogadják a tanulókat, ilyen kicsit hasonló, nem teljesen, de mint Németországban az üzemek feletti képzőhelyek, és ilyen például Békés-megyében nincs. Egy nagy vállalatnak van saját műhelye, de azon kívül ilyen ágazati képzőközpont nincs. Úgyhogy nagyon várjuk minden szakmában, vagy egyáltalán nem is kell hozzá szakma, hanem az érdeklődést, és akkor bejön hozzánk is, megmondjuk, hogy van-e egyáltalán olyan képzés a megyében, mert lehet, hogy jönne egy órás, hogy ő duális képzőhely akar lenni, de nem tudunk oda tanulót irányítani. Tehát azért mondom, hogy nem is emelnék két szakmát, hanem inkább ezt az egész egész rendszert, hogy ez jelenleg így működik, csak nyilvántartásba vett cégeknél lehet, ahol meg tanulót foglalkoztatni, ahol megfelelő személy és tárgyi feltételek vannak. Nem kell hozzá önkéntes kamarai tagnak lenni, tehát ez szokott még elég gyakori kérdés lenni, hogy de hát én nem is vagyok önkéntes tag, akkor lehet nálam tanuló? Lehet, ha a szakoktatónak a végzettsége és a tárgyi feltételek megfelelnek. Úgyhogy nagyon várunk minden céget, és az elkövetkezendő hónapokba bevesszük a megyét, megyünk mindenfele, ahova csak lehet.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió.
3: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Ünnepélyes keretek között köszöntötte munkatársait a pedagógus nap alkalmából a Békés Csabai Szakképzési Centrum, ahol az intézmény mintegy 800 dolgozója gyűlt össze. A rendezvényen, melynek keretében elismeréseket is átadtak, Mucsi Balázs főigazgató köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy az ország versenyképességének valódi ereje az oktatásban és az oktatók munkájában rejlik, így a pedagógusok szerepe alapvető fontosságú.
5: Hogy a természetnek nyers kémántát szép vigyázattal csendben csiszoljam kristályba. Németh László szavaival köszöntöm elsőként a pedagógusokat, hiszen ez a nap róluk szól. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Szarvas Péter urat, Békés Csaba, megyei város polgármesterét, Nagy Méthatács Éva asszony, a Linemárkányi HS tisztelvezetőjét. Június első vasárnapján azokat köszöntjük, akik talán a legszebb hivatást gyakorolják, gyermekeket nevelnek, jellemet formálnak, példát mutatnak a pedagógusokat. Őket, akik minden nap részesei a csodának, segítik tanítványaikat a tudás rejtelmes útjai, és ismereteiket maguk is folyamatosan megújítják. Az oktatók mindig fiatalok maradnak, hiszen fiatalok között érdeklő, csillogó szempárok tükörtermében élnek. Felkérem Mucsi Balázs Sándor főigazgató urat köszöntő beszédének megtartására.
6: Tisztelt polgármester úr, kedves meghívott vendégek, tisztelt igazgató hölgyek, urak, kedves pedagógusok, nem pedagógusok, kedves kollégáim, kedves barátaim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatójaként. A mai különleges alkalom egy olyan hivatást ünnepünk, amely túlmutat a klasszikus értelembe vett munkát az intézmény falain, és gyakran még a jelenünkön és a közeljövőnkön is. A tanár, az oktató, a nevelő nem egyszerű tudást transferál, inkább értéket közvetít. A szakmán túl emberi és erkölcsi világító torony, mely tájékozódási pontként tündököl a tudományok és a szakmák óceánjába. Egy-egy mondata, gesztusa, biztatása vagy akár következetessége és közvetlensége jóval később is ott érhet az egykori diák szívében, lelkében, és olykor csak évtizedek távlatában hallhatjuk vissza egy-egy osztály találkozó alkalmával, hogy a korábbi magatartásunk hogyan változtatta meg az egykori tanuló későbbi felnőtt életét. Ma, amikor a szakképzés egyre meghatározó szerepet tölt be a Magyarország jövőjét illetően, illetve Európa világ jövőjét illetően, különösen fontos kimondani, az ország versenyképessége nem csupán a gyárakban, a beruházásokban, vagy a gazdasági mutatókban mérhető. Az igazi erő az oktatásban, az iskolákban, az oktatók munkájában rejlik. Ezért a pedagógusok szerepe nem egyszerűen fontos, hanem meghatározó és eszenciális. Büszkék lehetünk arra, hogy a szakképzés presztízse folyamatosan erősödik, és arra is, hogy ebben a folyamatban a Békés-Csabai Szakképzési Centrum meghatározó szerepet vállal. Az elmúlt évek eredményei világosan mutatják, intézményeink nem csupán követik a változásokat, hanem sok esetben alakítják is azokat. Diákjaink országos és nemzetközi szakmai versenyeken érnek el kimagasló eredményeket. Sportolóink, művészeink, közismereti versenyeink szereplő tanulóink rendszeresen bizonyítják, hogy a BSC-ben folyó munka magas színvonalú és sokoldalú. Az önök szakmai tudása, kitartása, türelme és embersége az a háttér, amely ezeket az eredményeket hozza, segíti és amelyekre jövünk. Külön büszkeség számunkra, hogy a Békés-Csabai Szakképzési Centrum mára nem csak a megye, hanem a térség egyik legmeghatározóbb szakképzési központjává vált. Az elmúlt években jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg intézményeink.

0: megújultak iskoláink, kollégiumaink, tanműhelyeink, modern tudásközpontokat hoztunk létre, fejlesztettük infrastruktúránkat, és jövőben mutató beruházásokat valósítottunk meg, amelyek hosszú távon szolgálhatják diákjaink és az oktatóink munkáját. Büszkék vagyunk arra, hogy az intézményünk egyre korszerűbbek, energiahatékonyabbak és innovatívabbak. De a legnagyobb érték mégsem az épületekben, a falakban és az eszközökben rejt. A legnagyobb érték maga az ember, az itt dolgozó közösség. Mert lehet modern az iskola, lehet kiváló eszközök és fejlesztéseink, de a valódi eredmény csak elhivatott magas színvonalon dolgozó közösséggel lehet elérni. Külön büszkék vagyunk arra, hogy az idei tanévtől a Békéscsabai Szakképzési Centrum új feladatkörön. A napokban békéscsabai társaikkal egy időben tesznek, tettek szakmai vizsgát székelyföldi diákjaink erdély számos pontján. Megtisztelő volt a felkérés, miszerint az erdélyi szakképzés megszervezésére és intézményünk kapott felhatalmazást, és kollégáink kiemelkedő szakmai munkájával és annak elismeréseként a békéscsabai minta már a biztos alapot nyújt nemzettársaink számára a határon minden és tud. Kedves kollégák! A jövő komoly feladatot tartogat számunkra. Nyitottnak kell lennünk, nyitottnak kell maradnunk az innovációkra. Támogatnunk kell egymást a fejlődésben. Ezért a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk kollégáink továbbképzésére, szakmai fejlődésére és fejlesztésére, valamint a nyelvi kompetenciák elmélyítésére. Célunk továbbra is az, hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában maradjon, nem csak intézményi szinten, hanem emberi minőségében is. Engedjék meg, hogy ezen a napon külön köszönetet mondjak mindannak a háttérországnak, amelyet a dolgozók és az intézmények sikeréért technikai kollégáink segítségével valósulhat meg. Köszönet illeti a technikai dolgozókat, karbantartókat, takarítókat, portásokat, gazdasági és adminisztratív munkatársakat, vagy minden olyan kollégát, akik nélkül az oktatás mindennapi működése elképzelhetetlen. Az önök munkája sokszor a színfalak mögött zajlik, kevésbé látványos, de ugyanolyan mérkőzhetetlen. Önök nem kevésbé fontos szereplői az iskola életének, mint az oktatók vagy akár a vezetők. A Békéscsabai Szakképzési Centrum közössége együtt lehet csak erős, együtt lehet sikeres. Együtt képes arra, hogy értéket teremtsen. Kedves kollégáim, ma nem csak az eredményeket ünnepeljük, hanem az emberséget, az elhivatottságot, a kitartást és azt a hitet, hogy érdemes a jövő generációjáért dolgozni. Köszönöm önöknek, hogy mindennapi munkájukkal, türelmükkel, szakmai igényességükkel és a Békéscsabai Szakképzési Centrum iránti elkötelezettségükkel együtt tudunk dolgozni. Kívánok minden jelenlévőnek jó egészséget, erőt, szakmai sikereket és sok örömet a munkájában és magánéletében egyaránt. Isten éltesse a pedagógusokat és valamennyi DSZ-t dolgozók. Köszönöm a megtisztelt figyelmüket.
1: Köszönöm szépen.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió. Start Rádió. Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A gyermekkorig nyúlik vissza a szereplési vágy kialakulása Hurgulj Szabó György, művész nevén Andor Bohóc életében, aki a gyermekkori kételyek ellenére választotta az emberek szórakoztatását hivatásául. Bár a színpadi humor mögött sokan felhőtlen magánéletet sejtenek, az előadónak korán a saját lábára kellett állnia, és a nélkülözés tapasztalatait is beépítette pályájába. A művész a fellépések mellett kiemelkedő jótékonysági tevékenységet is folytat a térségben, szponzorok és magánszemélyek bevonásával. A környező települések nehéz sorsú családjainak rendszeresen gyűjt tartós élelmiszert, ruhákat és játékokat, miközben grafikusként több gyulai intézmény falát is díszítik alkotásai. Mindenről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt Hurgulj Szabó György, vagyis Andor Bohóc.
2: Klasszikus kérdéssel indítunk mi mindenkivel, hogy mikor döntötted el, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni. Nevezetesen ugye bohóc vagy, emberek szórakoztatásával, fiatalok foglalkoztatásával.
3: Az az igazság, hogy én ezt már gyerekkoromban, olyan 7-8 évesen eldöntöttem, hogy én ha nagy leszek, akkor bohóc leszek. Ugye mindenki úgy állt hozzá, hogy hát hülye vagy te kisfiam, meg jó van. És akkor nem hülye lettem, hanem bohóc. Elértem azt, amit szerettem volna.
2: Na de hát ugye a kisgyermekek általában tűzoltók, rendőrök szoktak lenni, vagy szeretnének lenni.
3: Én nem voltam olyan kemény.
2: De mégis hogy alakult ez a bohócok iránti szeretet, vagy ez a fajta érdeklődés?
3: Hát a legelső, amikor meglátom Ötvös Csöpi bácsit, onnantól kezdve én kész, el voltam varázsolva, és én ott eldöntöttem magamban, hogy jó, én ha agy leszek, akkor ezt fogom csinálni.
2: Na de hát Ötvös Csöpi, ő ugye a Bújtor István karaktere, nem az?
3: Nem.
2: Nem az az Ötvös Csöpire gondolsz?
3: Van másik.
2: Na, róla meséljünk egy kicsit, aki esetleg nem tud, kiről van szó.
3: Hát ő az Ötvös Cirkusznak ugye a fővezére, a húzó alakja, a Van másik című produkcióval. Igen. Szerintem rengeteg embert elvarázsolt a világban, nem csak Magyarországon.
2: Vannak olyan műsorszámok egyébként, hogyha már említetted Ötvös Urat, vannak olyan produkciók, műsorszámok, amiket egyébként konkrétan tőle vettél?
3: Nem. Én mindig a spontaneitásra hajazok. Mindig van egy alapja a sztorinak, ugye én megtanultam annak idején nagyon-nagyon régen lufit hajtogatni, ugye az az alapja a sztorinak, de onnantól kezdve mindig a jelenlévőkre igyekszem építeni azt, amit spontán ott össze.
2: Na mikor volt ez? Mikor volt ez konkrétan, amikor eldöntöttem, én bohóc leszek, és nem csak elméleti szinten, hanem hát, gyakorlatilag.
3: Figyelj, gyakorlatilag ugye az egész gyerekkorom abból telt, hogy én mindig próbáltam a középpontba lenni. Máshogy nem bírtam, nyomtam a hülyeséget ezerre, és akkor itt a családi rendezvényeken, a baráti rendezvényeken, ha elmentünk szórakozni, ott mindig, ha kicsit tunyult a hangulat, akkor elővettem a jó kedvet, és akkor ott szórtam szanaszéjjel. Utána ugye az életben nekiindultam, és akkor abba az irányba mentem, amerre kell.
2: Említetted ezt, hogy szerettél a társaság középpontjává válni, úgymond, és hogyha kicsit kellemetlen a téma, akkor nyugodtan ejthetjük. Általában ugye azokra az emberekre szokták azt mondani, illetve azok az emberek szoktak úgymond, vagy szeretnek a társaság középpontjával kerülni, akik egy kicsit úgymond így a privát életükben szomorkásabbak, melankolikusabbak. Te ebbe a kategóriába sorolod magad, vagy tényleg ez a vidám vonal vagy?
3: Nem tudom, én egy tanyasi gyerek vagyok, az az igazság, és ugye tanyáron 9 éves koromban átköltöztünk egy falura, úgymond, és akkor ott én olyan kívülállónak éreztem magam igazából. Ezzel az eggyel tudtam bevágódni, hogy ha ott van a gyerek, akkor tudja a jó kedv.
2: Mikor volt az első komolyabb fellépésed? Amikor azt mondtad, hogy nem az ismerősöknek, nem a családtagoknak adsz műsort, hanem tényleg így nyilvános.
3: Az az igazság, hogy középiskolában volt egy ilyen emlékezetes sztori, amikor a tesi tanárom megkért, hogy nem-e szalagavatóra, ugye mindig csinálnak műsort a gyerkőszük, hogy nem-e csinálnak, nem-e találnék ki valamit. És akkor annak idején nagyon-nagyon régen, ez még gyerekkorunkban ment ez a Baba Mama című torna előadás, nem tudom melyik televízió, és akkor mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt nyomnánk le, és akkor annak hát a mocskos nagy sikere lett. Onnantól kezdve meg így ugye ilyen rendezvényeket, vagy rendezvényekre elmentem, akkor ott próbáltam mindig egy kicsit fényezni a hangulatot.
2: Mik azok a rendezvények, amik nem férnek bele egy Andor Bohóc szemléletébe, úgymond.
3: Hát,
2: gondolom a családi rendezvény.
3: Családi rendezvény, igen. Volt, ami már nyugdíjas rendezvényen is, de inkább a gyerekek azok, akik ilyen, hogy lánybúcsú, meg ilyen dolgokra nem megyek.
2: Na de hát miért
3: pedig
2: nem?
3: Már
2: pedig. Az is egyébként egy olyan, így feldobhatná a hangulatot.
3: Hát feldobhatná a hangulatot, csak ott többet várnak, mint a lufi.
2: Ja, értelem. Jó, oké. Család hogy fogadta? Hogy erre adtad a fejedet, úgymond, hogy kisminkeled magad szépen, ahogy kell, és akkor gyermekek, felnőttek szórakoztatására adod a fejedet ebben a formában.
3: Figyelj, szerintem a családom mellettem van igazából. Ugye én elég korán elkerültem otthonról, úgyhogy én csináltam a saját életemet. Nem tudom, hogy az ő véleményük mi. Sokszor negatív véleménnyel vannak, hogy jaj, hát nem kéne ennyit beletenni, hogy elég sokat jótékonykodok ennek köszönhetően.
2: Na erre majd kitérünk. Említettük ezt a jótékonykodós történetet. Hogy is szokott nálad ez zajlani? Illetve mi indított el téged ezen a vonalon is?
3: Hát, említettem, hogy elég korán elkerültem otthonról, ugye azt én megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor nincs, és milyen az, amikor olyan jó lenne, hogyha csak egy jó szóval, vagy valami kis támasszal az ember mellett lennének, és akkor volt egy bizonyos időszak az életemnek, amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor keresünk egy küldetést, és én ezt választottam, hogy a rászoruló embereknek igyekszem segíteni.
2: Milyen formában segítesz nekik?
3: Hát igazából a tartós élelmiszer, a ruhák, a játékok, vannak ugye a karácsonyi időszak, vagy ünnepi időszakok, akkor próbálunk olyan helyekre is elmenni, ahova máskor nem jutunk el, vagy nem szoktunk menni a hétköznapokba. Így a magánemberek azok most már így háttérbe szorultak, inkább a nehéz sorsú gyerekek, mint a anya otthonok.
2: Előfordult már egyébként, hogy egy egyesület, vagy egy cég kért föl téged, hogy legyél az arcuk, legyél ennek a jótékonyságnak a úgymond mozgatórugója? Tehát, hogy reklámarca
3: legyen? Igazából olyan, hogy felkérésre még nem történt, olyan történt, amikor 5 éven keresztül csináltunk egy SOS gyerekfalus projektet, ugye a Békés megyei futókkal, Csíkos Dani barátommal, úgy futónagykövet, és akkor ő meg én összefogtunk, és minden évben egyre nagyobb sztorit hoztunk össze, hát ugye nem csak a Békés megyei futókat, hanem tényleg a környező megyékből, utána már országon kívül is, utolsó éve már mondhatjuk, hogy európai szintű volt a sztori, mert országon kívül is jöttek futók, ugye Gyuláról elindultunk, és akkor én a velocipédemmel, a futók meg mellettem futva Orosházáig.
2: Igen, egyébként, hogyha valaki nem tudná, akkor te nagy kerékpáros is vagy. És van neked olyan kis klasszikus kerékpárod is, ugye, aminek kicsi az első kereke, vagy nagy az első kereke, és kicsi a hátsó, ugye ez a klasszikus cirkuszi. Erre hogyan tettél?
3: Így van. Azt egy kedves barátommal közösen hoztuk össze.
2: Ez ilyen handmade történet?
3: Hát ilyen házi, teljesen ilyen hot rod velocipéd. Ugye nem is teljes méret, de szerintem teljesen jó munkához kitűnő. Egyébként a hétköznapokban is szoktam használni.
2: Tényleg, hogyha már említettük így a munkát, ugye gondolom nem csak ezzel foglalkozol, mint bohóc, hanem van neked egy privát életed, egy privát munkád is, úgymond?
3: Hát igazából most szabadúszó vagyok, úgyhogy a bohócságon kívül ugye festek, meg pirográf képeket készítek, megpróbálok a művészetemből megélni, ami...
2: Na, ezek hogy jöttek, ezek a festészet, meg a pirográf?
3: Hát ugye gyerekkorom óta rajzolok, általános iskolában volt egy kedves tanárom, egy osztályfőnököm, aki észrevett, hogy a gyerek nem csak egyenes vonalat tud húzni, hanem valami mást is, de igazából úgy harmadikos koromban jött ez ki belőle, amikor elénk szórtak egy csomó fényképet anyák napja előtt, hogy ne csináljunk saját kezűleg meghívót, és akkor hát úgy sikerült ez a rajz, mint ahogy a fényképen, ott úgy valami elindult, és utána...
2: Ja, tehát konkrétan így egy az egyben?
3: Hát igen.
2: Grafikáztad?
3: Igen. Csak onnantól így elindult, ugye nagyon hosszú évekig csak grafittal, színnel, ez a sötét színvilág, utána mindenki mondta, hogy próbáljak már meg valami szint vinni az életembe.
2: És a képekbe?
3: És akkor elkezdtem ugye tustintával, a tustintát megbolondítottam egy kis akvarellel, utána átálltam az akrilfestésre, hogy na, az mindig a legnagyobb kihívásokat szerettem volna magam elé gördíteni, de mindig autodidakta módon.
0: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Start Rádió.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A májusi hónap is számos izgalmas programot tartogatott a Békés megyei könyvtárban. A részletekről Juhász Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában. A szakképzésben a duális képzőhelyeken, vagyis a cégeknél folyó oktatást a Békés vármegyei kereskedelmi és iparkamara ellenőrzi. Ehhez a leendő oktatóknak képzéseket is biztosítanak. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában. Ünnepélyes keretek között köszöntötte munkatársait a pedagógus nap alkalmából a Békés Csabai Szakképzési Centrum, ahol az intézmény mintegy 800 dolgozója gyűlt össze. A rendezvényen, melynek keretében elismeréseket is átadtak, Mucsi Balázs főigazgató köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy az ország versenyképességének valódi ereje az oktatásban és az oktatók munkájában rejlik, így a pedagógusok szerepe alapvető fontosságú. A gyermekkorig nyúlik vissza a szereplési vágy kialakulása Hurgulj Szabó György, művész nevén Andor Bohóc életében, aki a gyermekkori kételyek ellenére választotta az emberek szórakoztatását hivatásául. Bár a színpadi humor mögött sokan felhőtlen magánéletet sejtenek, az előadónak korán a saját lábára kellett állnia, és a nélkülözés tapasztalatait is beépítette pályájába. A művész a fellépések mellett kiemelkedő jótékonysági tevékenységet is folytat a térségben, szponzorok és magánszemélyek bevonása. A környező települések nehéz sorsú családjainak rendszeresen gyűjt tartós élelmiszert, ruhákat és játékokat, miközben grafikusként több gyulai intézmény falát is díszítik alkotásai. Mindenről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt Hurgulj Szabó György, vagyis Andor Bohóc. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutató lesz, aki a karataedzőséget cserélte a földrajztudományra. Jelenlegi fő kutatási területe az elektromobilitásra való átállás, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és területfejlesztési hatásainak vizsgálata, de beszélgetünk üvegházhatásról, klímakatasztrófáról, Magyarország és Kelet-Közép-Európa rendszerváltás utáni társadalmi egyenlőtlenségeiről, illetve a nyugati területekhez való felzárkózás vágyáról. Hogyan legyünk karbonsemlegesek, illetve egyáltalánban miért is legyünk karbonsemlegesek. A beszélgetés számos érdekfeszítő témát érint, tartsanak velünk!

0: még több.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Akik eddig hallgatták az interjúimat, egy közös dolgot fedezhettek fel, minden vendégem valamilyen kapcsolatban volt a művészettel. Most azonban egy egészen más területre szeretném elkalauzolni önöket, a tudomány világába, méghozzá azzal a céllal, hogy remélhetőleg szórakoztató módon és közérthetően érdekes, a ma emberét foglalkoztató ismereteket hallhassanak, és megismerjék a mögötte álló szakembert, kutatót. A most következő vendégem az egykori Békés Csabai Akadémiai Kutatóközpont, későbbi nevén az Eötvös Loránd Kutatóhálózat, mai nevén pedig a Magyar Kutatóhálózat munkatársa, ahol a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa. Manapság az üvegházhatás és a széndioxid kibocsátás világméretű viták és aggodalmak témája, mely nem csak a tudósok és környezetvédők között élesedik, hanem minden kormány foglalkozik vele. Részben erről és a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni Kronstein Bálint kutatóval, aki Svédország egyik legrangosabb fiatal alapítású egyetemének, az Örebrói Egyetemnek a doktorandusza, illetve beszélgettünk még arról is, hogy mire jó a társadalom földrajzi területek szerinti egyenlőtlenségeinek kutatása, és mit segíthet ez egy olyan népen, mely a szocializmus fogsága után immár 34. éve szeretné utolérni Nyugat-Európát. Szervusz Bálint, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Fejlesztés tudományból, a kinti nevén Development Studies-ból mesterdiplomáztál Svédországban, a Lundi Egyetemen, de előtte elvégeztél Magyarországon egy földrajz alap, illetve mesterszakot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hogy jött ez a két terület össze, és mi alapján döntöttél a svédországi tanulmányok mellett?
2: Hát ez a két terület viszonylag szorosan kapcsolódik, ugye társadalomtudományok lévén, illetve a földrajzban is az a szép, illetve a Development Studies-ban, fejlődési tanulmányokban, hogy mindkettő nagyon interdisziplináris, különböző tudományterületek közötti együtthatásokra épül. Svédországba pedig úgy kerültem, hogy gondolkodtam azon, hogy hova lehet tovább menni, hogyan lehet folytatni ezt a megkezdett akadémiai karriert, mivel már az alap és a mesterszakok alatt éreztem, hogy én szeretnék a doktori diszertáció felé majd később a kutatás irányába elhelyezkedni, és itt elég jól adta magát. Svédország egyrészt erős tanulmányi lehetőség a földrajz szakterületén, másrészt magyar kutató ismerettség alapján, harmadrészt nem utolsó sorban, ami ugye nagy versenyképességi faktor a felsőoktatásban, Skandináviában ingyenes a felsőoktatás Európai Uniós állampolgároknak. Ez egy
1: kiemelten fontos szempont, igen, volt.
2: Ez egy kevéssé tudott dolog, de ilyen szempontból ugye a szokásos, milyen irányba indulnak el a magyar diákok, Nagy-Britannia, Hollandia és a többi elé helyezte Skandináviát, illetve nem utolsó sorban a Lundi Egyetem az egyik legjobb egyet, mind földrajz tudományterületén, mind a fejlődési tanulmányokban. Ez a két dolog egyébként teljesen összetartozik Lundba.
1: Ez nagyon érdekes. És igazából már itt, amikor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanultál, már akkor megfogalmazódott benned, hogy ezt a két területet szeretnéd művelni, vagy esetleg foglalkoztatott mondjuk a tanári pálya is, hiszen geográfusok választhatnak tanári szakirányt is, hogyha jól tudom.
2: Igen, igen, ez így van. Hát ez, nem tudom, nálam egyáltalán nem így működött, hogy én már 5 éves korom óta tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, hanem ahogy az ember egyelőre általános iskola, gimnázium, egyetem, különböző érik a külső hatások, különböző emberek, akik inspirálják, és aztán ez alakítja az érdeklődési kört. Illetve a tanári pályát nagyon, nagyon szívesen csináltam volna, csak sajnos pont előttem történt egy olyan változtatás a felsőoktatási törvényen, hogy el kellett dönteni az elején, hogy vagy valaki a tisztán geográfus képzést választja, vagy a geográfus tanári képzést, és sajnos nekem már nem volt lehetőségem arra az 1-2 plusz éves ráképzésre, hogy egy elvégzett földrajz alapszak után 1-2 év plusz ráképzéssel egy másik tárgy megtanulásával, nevezett minor tárgy megtanulásával, illetve egy bizonyos pedagógiai kreditek elvégzésével egy tanárdiplomát is kapjak, úgyhogy ez elég hamar kiesett, mert azt tudtam, hogy ha bár élveztem volna a tanítást, hiszen egyébként mindemellett az egyetemi diplomák mellett nekem van egy karate szakedzőim is, és óvodás gyerkőcökkel én foglalkoztam fiatalabb koromban 4-5 évet, karatéra tanítottam őket, de sajnos erre nem volt lehetőségem az egyetemen, hogy esetleg a gimnáziumi tanárság irányába is elmenjek, mivel az elején dönteni kellett.
1: És másodévben, hogyha jól tudom, ugye?
2: Nekünk már az elején,
1: tehát az nálunk elején, már... Mert korábban még ugye ez a másodéves...
2: Igen, az volt
1: még erre emlékszem.
2: Az egy jó rendszer volt, ez most egy kicsit belekényszerít az elején, hogy döntsél, és hát utána vannak emberek, ugye, akik meggondolják magukat, és megbántják, és aztán indítják a tanárszakot, de akkor az elejéről. De
1: akkor az elejéről kell kezdeni. Aztán utána jött a mesterképzés, ott is minden Igen. teljesen egyértelmű volt. És hogyan kerültél Békés Csabára, hiszen, ha jól tudom, budapesti vagy, bár a Balatonnál születtél.
2: Igen, igen. Hát Békés Csabára a szakdolgozati témavezetőm révén tudtam meg, hogy van itt egy kutatóasszisztensi pozíció, és most a hallgatókat nem untatnám az ilyen mindenféle, hogyan működnek a különböző kutatási pályázatok háttérbe adminisztrációsan, de a lényeg az, hogy egy kutatási projekt által finanszírozott pozícióra kerültem ide 2 éve, majd múlt év óta már a helyi alföldi tudományos osztálynak vagyok a teljes rangú, teljes munkaidőben itt dolgozó kutatóasszisztense, és már nem csak ezen az egy kifejezett projekten dolgozom, ugye ez a projekt, ezt említetted, ennek a projektnek a címe a mindennapi élettapasztalatok az egyenlőtlen fejlődés tükrébe, ugye ez lefordít, vagy a hallgatók is értsék ebben, az érdekel minket, a kutatókat, hogy a különböző térbeli fejlődési folyamatok, ami ugye tudjuk Magyarországon elég egyenlőtlenül mentek végbe, Budapest vízfej szerepével, vagy például a Nyugat-Dunántúl erőteljes előretörésével, más térségek leszakadásával, az emberek a szocializmus alatt, aztán a rendszerváltás után a mindennapi életükben hogyan élték ezt meg, megélték egyáltalán, lehet-e ilyenről beszélni, ott van ez így a mindennapi gondolatiságukba, összekötik ezeket a gondolatokat a nagyobb regionális, vagy akár ilyen szempontból nemzetállamok közötti európai szinten zajló folyamatokkal.
1: Kifejezetten Magyarországon vizsgálódsz, illetve a kutatócsoport, amelyben dolgozom, Magyarországon vizsgálódik, hogy az Európai Unióban is végeztek kutatásokat, vagy esetleg világméretben is gondolkodva megnézitek, hogy az adott földrajzi területekhez milyen társadalmi fejlettség tartozik. És nagyon érdekes az, hogy ebből aztán végül milyen adatokat tudtok kinyerni, és mondjuk az alkalmazott tudományok tekintetében ezt hogyan hasznosítható.
2: Igen, tehát ez a projekt, meg a mi érdeklődési körünk az Kelet-Közép-Európa, azon belül is a erőteljes fókusszal Magyarországon, illetve területileg is valójában véletlen jött ki ide rurális, tehát vidéki térségek, ezek alföldhöz köthetőek mind, illetve ilyen gentrifikáció, városi rehabilitáción átmenő, régebben gettósodó, szlömösödő, elszegényedő részek, ezek is egyébként alföldi fókuszúak, ez teljesen véletlenül, ahogy mondtam, nem kötődik annyira az intézmény elhelyezkedéséhez, egyszerűen így jött ki a lépés, illetve régi iparterületek és iparvárosokban történik ez a kutatás. És igen, az egyenlőtlen fejlődés, hát talán erről ami a legfontosabb az, hogy a mi értelmezésünkbe, a mi elméleti keretünkbe, ugye az egyenlőtlen fejlődés, ez a kapitalista rendszer velejárója, hiszen bizonyos régiók, ha fejlődnek, azt legtöbb esetben úgy tud megtörténni, hogy ez most ilyen leegyszerűsítve mondva, persze ennél sokkal komplexebb a folyamat, ez más régiók kárára történik, és ami nagyon fontos, hogy a fejlődés az nem egy lineáris vonal, nem egy mindig felfelé tartó grafikon, hanem különböző hullámok, fluktuációk vannak benne, és ez az, ami földrajzos, elméleti, szakmai szemléletünkben nagyon más, mint például a közgazdaságtannak a fejlődés elméletű felfogásába. És számunkra az is nagyon fontos, ugye, hogy ezek mind úgymond globális, nemzetállami, regionális léptéken mérhető folyamatok, de hogy ebből az egyes emberek mit érzékelnek, és ezért van az, hogy mi az úgynevezett ilyen struktúrát, vagy félig struktúrát, mély interjúk módszertanával igyekszünk emberi történeteket is megvilágítani, és ebből következtetéseket levonni a fejlődés mienségéről, tehát a nagy kép hogyan is alakul.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, akitől megtudhatjuk, milyen plusz ad a kutatáshoz, ha emberi történeteket jelenítenek meg, illetve milyen környezetterheléseket okoznak a jóléti társadalmat.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: És hogy alakul a nagy kép, milyen folyamatokat lehet látni, illetve hát milyen jövőre számíthatunk.
3: Hát ez egyelőre nagyon érdekes, mivel hogy rengeteg olyan benyomást kaptunk itt az elmúlt időszakban az interjúk során, amit nem számítottunk rá, tehát természetesen, mint minden kutatás előtt, ezelőtt is volt egy hipotézis, volt egy statisztikai adatelemzés, ami alapján természetesen nagyon szépen kirajzolódott a sajnos Kelet-Közép-Európában ez a felzárkózás vágyának gondolata, ami nem valósult meg, ugye, amit te is említettél, nem csak Magyarország akar most már 34 éve lassan felzárkózni a Nyugat-Európához, hanem mindenki más is. Jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a nagyvárosi régióknak sikerül ez, főleg, hogyha kifejezetten ilyen társadalmi-gazdasági mutatókat nézünk, míg azért a többi térség, ezt milyen megyei és kistérségi szinten néztük, azért sajnos továbbra sem valósul meg ez a felzárkózás. Azonban nagyon érdekes, hogy az egyéni történetek szintjén, mert mi azt gondoltuk, hogy majd itt is ki fog jönni, hogy az emberek hogyan tapasztalják meg a körülöttük lévő városi teret, hogy hogyan mesélik el a saját élettörténetüket, hogy majd itt is ki fog jönni ez a meg nem tapasztalt felzárkózás érzete, akár a térhez kapcsolódóan, akár olyan dolgokra számítottuk, hogy a Bezzeg Budapesten jobb minden, és valójában az embereknek ez így, ha nem kérdez rá a kutató explicit, amit ugye igyekszünk nem megtenni, mivel nem akarjuk irányítani az interjú alattjainkat, akkor sokkal inkább a mindennapi ügyes bajos dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nagyon érdekes egyéni történeteket hallottunk eddig, amik nem úgy simulnak bele a világba, vagy ebbe a kutatási elképzelésbe, hogy mi gondoltuk, és hogy az volt még ugye a kérdésed, hogy mi várható a jövőben. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt természetesen nem fogom tudni így megválaszolni. Ez...
2: Nyilván ugye nincs üveggömböd, igen. De a tudományos eredményeknek a tükrében.
3: Igen. Hát amit tudunk, vagy amit látunk, az, hogy sajnálatos módon ez a úgymond olló felzárkózás tekintetében itt Magyarország és a úgymond nyugat között, vagy az európai, mi ugye nem pontosabban mondjam, az európai, az EU-s átlaghoz képest ez nem akar záródni, és hát tendenciózusan nem úgy tűnik, hogy ez záródni fog. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, ezek többnyire gazdasági mutatók, és ezért is jó lemenni az egyének szintre, mert azért ennél valójában többről van szó, az emberi mindennapi életben való megelégedettség, vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az ugye nem mérhető egy GDP által.
2: Igen, teljesen egyértelműen. A másik nagyon érdekes terület, amivel foglalkozol, az a klímavédelem, azon belül is ugye a Zero Carbon program, illetve egy ilyen programnak voltál a projektmenedzsere is. Magyarországon egy ember átlagos évi széndioxid kibocsátása 5,7 tonna, míg Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 17 tonna. Ugyanúgy mondjuk az ivóvíz felhasználásánál is óriási különbségeket lehet látni. Egy magyar ember átlagosan naponta 92 liter ivóvizet használ fel, míg egy amerikai 300-350 litert. Ebből aztán felmerül a kérdés, hogy a civilizációs fejlettség és jólét egyenlő-e a nagyobb környezetterheléssel és környezetszennyezéssel.
3: Hát a jelenlegi felfogás arról, hogy mi a civilizációs jólét és a fejlettség, ott igen, ott egyenlő. És ugye nagyon érdekes, hogy mondtad ezeket az adatokat, csak hogy így a kontextusba lehessen helyezni, tehát valójában még a magyarországi adat is egy olyan adat, amit, hogyha mind a 7 milliárd embernek a Földön csak ennyi lenne a karbon kibocsátása, vagy az ivóvíz felhasználása egy nap, már azzal túl használnánk a Földnek az ellátó képességét. Úgyhogy talán a válasz az az, hogy azok a dolgok, amiket mi gondolunk a világról, vagy ahogy mi éljük az életünket, kicsit azt mondanám, hogy a jólét és hogy a jólétet mi milyen alapjogként kezeljük, amikbe bele se gondolunk, hogy van meleg víz, van áram, van internet, van kenyér a boltba, persze hatalmas egyenlőtlenségek vannak Magyarországon belül is, nem azt állítom, hogy nincsen, de hogy ezek olyan alapok, amik a világ többségének nincsenek meg, és sajnos ezáltal itt olyan környezetterhelésekkel is járnak, ami, hogyha mindenki így élni az életét, ahogy mi mondjuk Magyarországon, akkor ugyanúgy túlhasználnánk a földet. Ennél fejlettebb, vagy nem is feltétlenül azt hiszem, hogy fejlettebb, gazdagabb országokban, meg rengeteg esetben még rosszabb a helyzet. Ez is nyilvánvaló.
2: Mennyire látsz változást a tendenciákban? Például az 50-es évek Amerikájában a háziasszonyokat olyan reklámokkal buzdították a minél nagyobb fogyasztásra, meg arra, hogy ne mosogassanak, hogy egyszerűen vegyenek eldobható tányérokat. Ugye ezeknek a elkészítése, ugye az ipari nagytermelés, az rendkívül sok széndioxid kibocsátással jár. Tehát mondjuk ebben a vonatkozásban milyen pozitív tendenciákat látni így a világban? Mi a tapasztalatod?
3: Hát, vannak ugye pozitív változások mindenképp, most néha aprónak tűnnek, de amúgy jelentősek. Most két példa jutott eszembe, az egyik, ami egy Európai Uniós törvényhozási direktíva irányzat, hogy a műanyag, egyszer használatos műanyag tárgyak betiltása, gyártásának betiltása, ezért van egyre több papírszívószál, egyre több faevőeszköz. Természetesen a legjobb az, hogyha ezeket se használnánk, mert ezek ugyanúgy eldobhatók, de legalább egy jobb anyagból, mint a műanyag. Illetve egy másik példa, hogy megkeresett minket az egyik vezető magyarországi szupermarketlánc, és ők arra voltak kíváncsiak, hogy a műanyag zacskóik, az egyszer használatos műanyag zacskóiknak mekkora a környezetterhelése, és hogy ez hogyan alakul. Mi erre elvégeztünk egy számítást, együtt dolgoztunk velük, és akkor ők kitaláltak egy olyan megoldást, ami kevésbé környezetterhelő, leálltak az egyszer használatos műanyag zacskók használatával. Jól tudom, mostanra már minden magyarországi áruházukban, tehát hogy már nem találunk ennél a szupermarket láncnál műanyag zacskót. Kis lépés, de lépés.
2: Igen, tehát kis lépésben, de mégis van valamiféle haladás. Mennyire elegendő ez a tempó, mert hogy 2050-re az Európai Unió célként tűzte ki a karbonsemlegességet, vagyis ugye annak a folyamatnak az elérését, amikor az emberek, az ipar által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik azzal a mennyiséggel, ami meg is kötődik, tehát gyakorlatilag nem termel az emberiség plusz széndioxidot a légkörbe.
3: Hogy mennyire elegek ezek a lépések, erről nincsen tudományos konszenzus. Én személy szerint azt mondanám, hogy ez még mindig túlságosan lassú folyamat, és egészen addig, amíg mi itt Magyarországon, vagy mi itt Európában nem érezzük a bőrünkön a klímaváltozás hatásait, bár hozzáteszem, lassan kezdjük érezni a különböző idei nyári árvizek, Magyarországon, főleg az Alföldön a szárazságok esetében, de amíg ez nem tudatosul bennünk igazán, hogy ezek ugyanazok a félelmetes folyamatok, amik jéghegyeket szakítanak szét, vagy akár szökőárakat okoznak máshol, vagy hatalmas földrengéseket, addig mindig nehezebb mindenkit elszánt lépésekre bírni, illetve még az egy nagyon trükkös dolog ebbe a karbonsemlegességbe, hogy ugye többfajtaképpen lehet karbonsemlegesnek lenni, ugye az egyik, amit most el is mondtál, hogy a kibocsátás és a megkötött széndioxid mennyiség. Egyébként itt természetesen csak, hogy a hallgatók értsék, nem csak magáról a széndioxidról beszélünk, hanem ez egy egyenérték, minden üvegházhatású gáz kibocsátását ebbe a széndioxid egyenértékbe számolnak el.
2: Ami melegíti a földet.
3: Igen, azok az üvegházhatású gázok, és akkor ezért beszélünk itt széndioxidról, de nem csak a széndioxiddal van probléma, csak itt közbe akartam szúrni. Szóval vissza a gondolatmenethez, hogy ugye a legjobb az lenne, hogyha a kibocsátások meg se történnének.
0: Miért hibás a széndioxid kibocsátást szabályozó nemzetközi rendszer? Hogyan keltenek hamis környezettudatosságot a légitársaságok? El kell-e búcsúznunk a marhahústól? Megtudhatják a Kronstein Bálint geográfussal készült beszélgetést.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Ez egy kicsit veszélyes, hogy az Európai Unió, Európa, egyébként Magyarország is, meg az egész világ sajnos afelé dolgozik, hogy ez a kibocsájtunk, de megkötünk, illetve utána egyébként erre ráépült egy egész gazdasági rendszer, hogy a Magyarország, ha épp kevesebbet bocsájt ki, akkor el tudja adni a kibocsátási extra értékeit, igen, rátáját, amit nem használt föl Kínának, Japánnak, vagy igazából bárkinek a világon. És ez nem feltétlen egy jó dolog, mert szintén nem arra ösztönöz, hogy abszolút értékbe csökkentsük, hanem abba, hogy ezt is beépítsük a gazdasági folyamatba. Tehát én ilyen szempontból kutatóként nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy az lenne a fontos, hogy az életmódunkon, a felfogáson, ahogy a világhoz állunk, változtassunk, és ne pedig az, hogy ugyanazokkal a hibás eszközökkel, például itt ez most egy kapitalista piacgazdasági adok-veszek eszköz, próbáljuk megoldani azt a problémát, amit ugyanezek a gazdasági növekedésbe, kapitalizmusba vetett hitbéli elemek hoztak létre, igen.
3: Nagyon érdekes. Ugyanakkor viszont az egyszeri ember számára felmerül ugye az is, hogy hát rendben azt mondják, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, csökkentse a széndioxid és üvegházhatású gázkibocsátását, ugye erre már egészen vad teóriák is vannak, hogy mondjuk együnk csótánypaprikást marhapörkölt helyett, hiszen ugye a szarvasmarha tenyésztés az egyik olyan ágazat a világban, ami irdatlan mennyiségű széndioxidot juttat a légkörbe, meg metánt, és rengeteget tesz a felmelegedésért. Ugyanakkor felteheti mondjuk az egyszeri ember azt a kérdést, hogy mi haszna van annak, hogyha ő odafigyel a karbonlábnyomára, akkor amikor 6 Titanic méretű luxus óceánjárók akkor a dízelmotorokkal, mint egy 4 emeletes panelház szennyezik elképesztő módon a környezetet, vagy ugye Kínában, ahogy említetted is, ennek a széndioxid kibocsátási rátának, vagy üvegházhatású gáz kibocsátási rátának a fel nem használt részét eladja mondjuk Magyarország Kínának, és akkor ebben az esetben Kínában pedig ugye okádják a káros környezetszennyező gázokat a különböző ipari létesítmények. Tehát, hogy igazából mi az az igazi ösztönző erő, amivel mondjuk én, mint állampolgár, azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó, mi az etikus, de hogy ezen külső tényezők ellenére mivel lehet mondjuk engem rábírni arra, hogy kar

0: nagyon semleges legyek, vagy ebbe az irányba mozduljak.
1: Hát valójában itt, amit te is említesz, és csak egyetérteni tudok, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi gondolkodás arról, hogy Európa hogyan legyen zöld, vagy Magyarország hogyan legyen zöld, rátolja az egyszerű fogyasztóra a felelősséget. Erre egyébként vannak is különböző tudományos teóriák, és hogy hogyan ébreszt lényegében szabályozás bűntudatot bennünk, és milyen miatt a bűntudat miatt próbáljuk megoldani a problémákat. Tehát erre egy klasszikus, nagyon jó példa a repülőgép társaságok. Ugye a repülés is az egyik legjobban szennyező tényező, akik ugye ahelyett, hogy ők próbálnának meg zöldebbek lenni, azt mondják, hogy ha repülőjegyet fölött még x ezer forintot kifizetsz nekünk, akkor karbonsemleges volt az utad. Ez ugye megint egy olyan logika, ami a fogyasztót hibáztatja, és valójában jelen pillanatban én nem látok Magyarországon, de egyébként Svédországban sem feltétlenül elég jó ösztönzőket arra, hogy ahogy te mondtad, az egyszeri ember miért akarna karbonsemleges lenni, és ennek valójában azon a téren, amin én kutatok, meg ahogy én ez az egész klímaváltozáshoz hozzányúlok, elméleti szempontból klímaváltozás megoldásának, nem egyből a klímaváltozás megoldásának kéne lennie, hanem először az emberek alapvető szükségleteinek megoldására kell koncentrálni, úgymond egy ilyen általános alapszintű jólétet kell megteremteni, és utána lehet, amikor tényleg az embernek nem azon kell gondolkodni, hogy holnap hogy veszem meg a párizsit a boltban, hanem tudom, hogy van egy munkahelyem, van fedél a fejem fölött, van étel az asztalon, akkor lehet azon gondolkodni majd. És ettől sajnos nagyon messze vagyunk, itt a két téma össze is ér, és ez egy nagyon trükkös dolog, mert amíg tényleg arról szól, hogy van ez a klímaváltozás valahol nagyon messze, és nem érezzük, viszont a mindennapi probléma az, hogy infláció van, hogy drágulnak az élelmiszerárak, stb. Energiárak mind ismerjük, addig nehéz lesz az embereket rábírni arra, hogy és egyébként rakjunk már fel egy napelemet a családi ház tetejére, meg hát nem is mindenki el természetesen a családi házba. Szóval azt mondanám, hogy ez egy vékony cérna, amin egyensúlyozni kell, és úgy érzem, hogy a legtöbb döntéshozó, legtöbb állam jelen pillanatban erre kevés hangsúlyt fektet. Nagyon hibázik az, hogy nagyon kevés helyen próbálják meg úgymond ezt egy ilyen általánosabb társadalmi jólét irányába elvinni, és ami még nagyon fontos itt záró gondolatként, hogy a jólét, társadalmi jólét, ugye ezt már említettem, hogy elég elhibázott gondolkodásunk van, tehát sajnos mindenki azt gondolja, hogy majd sportautót fogunk vezetni és minden nap sztéket enni, de ez valójában a túlzás. Tehát ez az elhibázott gondolat, hogy ez a cél, persze tudom, hogy nem mindenkinek, de nagyon sok embernek, és inkább tényleg a körülöttünk lévő emberi kapcsolatok, az, hogy a mindennapi élet alapvető szükségletei meg legyenek, erre kéne koncentrálni, nem arra, hogy még egyel több luxus karórám legyen.
0: Több mint 8 milliárd ember lakik a Földön. Tavaly november 15-én megszületett a 8 milliárdodik ember. Tehát ilyen elképesztően nagy populációval és egy hát ilyen kis eltartó képességű, ám fantasztikus bolygóval hogyan lehet azt kivitelezni? Vannak erre modellek, hogy gyakorlatilag mondjuk életben maradjon az emberiség, és hogy meg lehet-e azt oldani, hogy még egy viszonylagos jólét is kialakulhasson a Földön, ne ennyire szegregáltan, ennyire elszigetelten. Tehát erre mondjuk a tudománynak vannak esetleg javaslatai.
1: Igen, hát erre az egy viszonylag elfogadott tény, egyetértés van benne, hogy a mai technológiánkkal van elég élelmiszer a világon, lehet elég élelmiszer termelni. Persze fognak kelleni átállások, mindenkinek hozzá kell majd szokni, hogy nem lehet minden nap borjúpörköltet edni, hogy meg kell próbálni átállni növényi alapú étrendekre, vagy erőteljesebben például a vegetarianizmus irányába elvinni az étkezést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a húsipar, tejtermékek, minden megszűnik. Ez kicsit így mindig ki van élezve, ez természetesen politikai eszközök, hogy akkor lehet mindenkire, egymás politikai ellenfeleire dobálni a sárt, hogy ezek azt akarják, ezek azt akarják. A tudomány legnagyobb ellensége talán ilyen szempontból politika.
0: Politikai szándék.
1: Igen, igen, sajnos. Más szempontból meg jó, ha van, mert tudja segíteni is a tudomány által megszületett eredményeknek a hasznosítását. De hogy az élelmiszer probléma megoldható, a víz probléma megoldható, itt a kérdés tényleg azon van, hogy azon hogy fogunk átlépni, hogy egyrészt nemzetállami keretek, másrészt kontinensi keretek, és azt, hogy fogjuk megoldani azt a gondolatiságot, és ez nagyon hiányzik, hogy annak a 8 milliárd embernek, és lehet, hogy most a hallgatók közül is sokan nem fognak egyetérteni, de nekem itt Magyarországon nincs több jogom az élethez, mint bárki másnak a 8 milliárdból bárhol máshol. Sajnos ez hiányzik, és ez az, amit nem is a tudománynak kellene, hogy legyen egy megoldása erre, mert ezek lényegében állami szintű politikai döntések, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen segítséget tudunk adni, illetve hogyan tudjuk az erőforrásainkat hasznosítani, és sajnos egész Európában, és ennek mi is része vagyunk Magyarországon. Persze könnyű azt mondani, hogy mi egy kicsit kevésbé, és még azt is mondom, hogy akár egyet is tudnék érteni vele, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk a része, de azért azt látni kell, hogy Európa erőteljesen arra épül, hogy itt nagyon sok erőforrást, olyan erőforrást, ami nem itt Európában van, mi meg tudunk szerezni a világ más tájairól. Jó esetben megvesszük, nagyon sok esetben
0: gyarmatosítottak.
1: Igen, és jelen pillanatban még azért ennek elég erős kihatásai vannak, és igazából ezt a fajta gondolkodást kell egy kicsit megfordítani, de erre pedig is itt jönnék vissza, hogy nem látszik az, hogy egyelőre van hatalmas politikai igény, és ebben meg tényleg az átlag ember tud segíteni a különböző saját politikai, demokratikus eszközeivel, hogy változtasson. Átlag emberek itt mi, Németországban, Franciaországban, Európa szerte, nem Európa szerte. Meglátjuk, hogy mennyi embernek fog ez szöget ütni a fejébe.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, amiből megtudhatják, mit tehetünk mi magunk, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátásunkat és vele a karbonlábnyomunkat. Illetve az is kiderül, hol a hiba az elektromobilitásra való átállásban.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Örömteli, hogy kedvező alternatívát fel lehet vonultatni, de ezen a gyarmati mentalitáson, ami ugye a gazdagabb országokat, illetve a nagy tőkéseket jellemzi, hát ezen változtatni kellene.
3: Igen, és ami viszont még talán fontos és jó kiegészítés, hogy így, ha már tudományos ismeretterjesztő beszélgetésen van szó, hogy nem kell ölbetett kézzel ülni és várni, hogy a problémák megoldódjanak, hanem ilyen nagyon egyszerű eszközökkel akár a hallgatók is hozzá tudnak tenni, tehát próbáljunk meg többet ráülni, ha van biciklire, vagy sétálni. Én is most itt a belvárosba sétáltam Békés Csabán, és olyan szép város Békés Csaba, közlekedést, az autót visszafogni, hogyha már mindenképp valami járműre ülünk, akkor az valami tömegközlekedés legyen. Az étkezésben is a húsfogyasztást egy picit visszafogni. Senki nem várja senkitől, hogy csótányt tegyen, de a kevesebb hús az már hatalmasat tud segíteni. És ilyen apró mindennapi élet, ezt egyébként az interneten rengeteg ilyen praktikát lehet találni, ha elmegyünk vásárolni, akkor ne vegyük meg a 20. műanyag zacskót. Tudom, hogy mindenkinek van egy zacskós zacskója, vagy egy zacskós fiókja valahol a konyhába, de próbáljunk meg onnan kivenni egyet és visszamenni, és ilyen is hasonló dolgok. És általában a fogyasztást pedig szerintem úgy lehet egy kicsit csökkenteni, hogy tényleg az ember elgondolkodik, hogy tényleg szükségem van-e arra az adott tárgyra, ruhadarabra, ékszerre, mit tudom én mire, vagy csak azért csinálom, mert láttam itt-ott, amott a tévében, a híradóban, a filmekben, hogy ennek meg annak is van ez, és akkor nekem is szükségem van rá, és egy kicsit mindig egy ilyen önvizsgálatnak alá vetni magunkat szerintem érdemes, és szerintem ettől nem fogjuk rosszabbul magunkat érezni, sőt, egy kicsit talán
2: jobban is, arra, hogy racionalizáltuk a fogyasztásunkat.
3: És igen, és hogy nem azon
2: valamit.
3: És hogy nem azon stresszelünk, hogy akkor most még a fizetésből ezt a harmadik okostelefont is vegyük meg, és most ez egy túlzó példa, de...
2: Beértjük, hogy mire gondoltál.
3: Igen.
2: Említetted Svédországot, hogy ott sem látsz azért olyan nagyon pozitív példákat. A széndioxid kibocsátás, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. Ott viszont nagyon intenzív az elektromobilizáció, tehát talán már több elektromos autó közlekedik a svéd utakon, mint hagyományos belső égésű motorral szerelt. Mi a véleményed erről, illetve hát mint kutatóként mit gondolsz az elektromos közlekedés fejlesztéséről? Jó iránynak tűnik ez?
3: Hát az ugye egy tény, hogy közlekedésre szükségünk lesz, a lovakra nem fogunk visszaállni, meg a vitorláshajóra. A fosszilis tüzelőanyagok, tehát a benzin, dízel, ezek a úgymond most akár jelen pillanat tradicionális gázolajak, a széntüzelés, ezek nem megoldások. Ilyen szempontból az elektromobilitás egy szükséges lépés. Ismét a probléma itt azzal van, ahogy ezt a lépést megtesszük. És Svédország valóban az egyik vezető ebbe elektromobilitásba, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye ebben nagyon érdekes párhuzam van Magyarország és Svédország között, mert ugye mi is igyekszünk zárkózni a lassan már Citoxónak számító akkumulátorgyárak ide vonzásával. De összességében én azt mondanám, hogy sajnos ez az átmenet kutatóként, és egyébként ez az egyik fő kutatási témája a doktori kutatásomnak, ismét nem egy jó irány, mert ismét nagyon egyéni mobilitás, az autó, mint egy egyéni alapjog, és itt biztos sokak fejébe megfordult, hogy akkor majd jön a biciklis propaganda, ami Budapesten szítja mostanában a kedélyeket, de azt sajnos tudományosan vitathatatlan, hogy az elektromos autózás nem csak azért, mert egyelőre ez egy nagyon módosabb társadalmi rétegeknek megfizethető csak, hanem azért is, mert önmagában az elektromos autók összerakása ugyanúgy elég környezetennyező, mint hogy a nem elektromos autóké, illetve ugye elektromossággal megy, de amíg mondjuk Magyarországon például a Paksi atomerőmű mellett, ami ez is egy tudományos viták vannak róla, de mondjuk azt, hogy egy zöldebb energia, azért a nagy többség az még mindig hőerőművek, széntüzelésű erőművek Paks mellett. Tehát itt például mi ugyanúgy egy nem megújuló energiaforrást használnánk abba az autónkba, és ezért ez egy nagyon, nagyon trükkös dolog ezt átlátni. Valójában az lenne a jó, de sajnos nem erre megyünk, hogyha inkább a közösségi közlekedésre, buszokra, akár sokkal inkább egyéni mobilitásra célzott kisebb léptékű városi közlekedésre, tehát itt például teszem azt most ilyen nagyon utopisztikus ötletek, hogy kisebb buszokkal, applikáció alapon az adott igényekhez igazított közlekedés, ugye a megszokott buszmetró, villamos, vonatok, távolsági buszok, ez lenne a jövő, vagy ez lenne az élhetőbb jövő. Sajnos itt megint van egy ilyen viszonylag elhibázott irány, ami az elektromos egyéni autózás felé visz, és hát ezt nem szabadna, és ez megint azt mondom, hogy ez sajnos megint Európa szerte hibázunk, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a nyugat, vagy csak a kelet, vagy csak a kínaiak, vagy csak az amerikaiak, hanem ezt megint azt kell mondani, hogy ez mi emberiség. Sajnos ezt megint rosszul csináljuk, és hát, hogy mit lehet ezzel tenni, minél többször felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy hát próbáljunk meg
2: helyes irányba tovább menni. Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és további sikeres kutatást kívánok, illetve mielőbbi tudományos fokozatszerzést.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Start Rádió.
1: Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajz kutatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közel 92 milliárd forint értékben foglalt le készpénzt és értékpapírokat a rendőrség a Magyar Nemzeti Bank alapítványait érintő pénzmosás gyanúja miatt folyó nyomozásban. A hatóságok eddig 97 szemét, 36 gazdasági társaságot és 11 magántőke alapot vontak a vizsgálat alá, valamint az elmúlt napokban több mint 10 terabájtnyi adatot és szervereket foglaltak le a razzia során. Bár gyanúsítás vagy kényszerintézkedés még nem történt, az ügyészség egy speciális szoftver segítségével elemzi a hatalmas iratanyagot. Gyakorlatilag kiürítette az állam a szerencsejáték ZRT-t, miután Nagy Márton mindössze 3 nappal a választások előtt 52 milliárd forint osztalék kivonásáról döntött. Az Orbán kormány intézkedése értelmében a Nemzeti Lottó cég teljes tavalyi 49,1 milliárd forintos profitja mellett még a korábbi eredménytartalékot is kisöplik az államkasszába. Bár a vállalat azzal védekezik, hogy a döntés megfelel a tulajdonosi elvárásoknak. A szerencsejáték vállalat az osztalékot két részletben fizeti be az államkasszába, 26 milliárd forintot június 30-áig, további 26 milliárdot pedig október 31-éig kell kifizetniük. Idén augusztus 31-éig megszüntetik az összes olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványt, amely nem lát el egyetem fenntartói feladatokat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalása után. A kormányfő kiemelte, hogy az uniós források lehívásához szükséges mérföldkő teljesítéseként többek között a Matthias Corvinus kollégium is megszűnik ebben a formában, és ezek közfeladatait az állam vagy új tulajdonosok veszik át. Az egyetemeket felügyelő alapítványok esetében a tulajdonosi és működési struktúra átalakítására egy hosszabb 2027. augusztus 31-éig tartó átmeneti időszakot határoztak meg.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Kedreggel is együtt ébredünk. Jó reggelt, ez a Start Rádió sok zenével és természetesen most még többel. Igyekszünk jó nagy lendülettel kezdeni a hét második napját, hiszen tudjuk jól, hogy ez azért általában még egy kicsit nyikorgósabban indul. Jó reggelt, jó rádiózást, én várom a következő három óra hosszában.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió, indítsuk együtt a mai napot. Jó reggelt kívánok, kedv van, június 2-a, ma a Kármenek és az Aniták a névnaposok. Rajtuk kívül ünnepelnek még a Jenők, az Árbinok, az Ábelek, a Csillák, az Irmák, a Kornélok, a Péterek, a Geminiánok és az Eugénok is. Nekik sok boldogságot kívánok. Hamarosan egyébként a mai nap jeles születésnaposait is köszönhetjük, de előtte még szólnak a jó dalok.
1: Reggeli Start, Music Latte.

0: Jó reggelt kívánok, ez Békés Csabán a Start Rádió, június 2-án a Kármenek és az Aniták névnapján. Üdvözöljük a szülinaposokat, ezen a napon született Temesváron Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, színész. Szomori Dezső író, újságíró is, és Nyári Albert festőművész is.
1: Sokat

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel. Pillanatokon belül 7 óra lesz, lassacskán egyre többen huppannak be az autóba, indulnak el a munkahely irányába, mert ez bizony ilyenkor így szokott lenni. Kitartást mindenkinek, én hozom a jó zenéket, és ne feledjék, 7 órakor a friss híreket is elmondjuk majd.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A szolidaritási adó felülvizsgálatára és a hatásköri reformokról szóló egyeztetések megkezdésére kérte Magyar Péter miniszterelnököt 10 megyei jogú város ellenzéki és független polgármestere. Az új költségvetés előkészítése előtt kiadott közös nyilatkozatban a városvezetők emlékeztettek, hogy az elmúlt 16 év állami elvonásai és feladat átadásai miatt az önkormányzati rendszer fenntarthatatlanná vált, a saját források hiánya pedig már a mindennapi közszolgáltatások működtetését veszélyezteti. A polgármesterek hangsúlyozták, hogy a Tisza párt által ígért átláthatóság jegyében érdemi párbeszédet várnak a kormánytól, kiemelve, hogy a települések kivéreztetése ellen korábban már Debrecen és Székesfehérvár fideszes vezetői is szót emeltek. Alaptörvény módosítása a kezdeményezés Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását a Tisza kormány, miután hétfőn évfélkor lejárt az államfőnek adott lemondási határidő. Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggeli személyes egyeztetésük után közölte, a köztársasági elnök minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, ahelyett, hogy kiállt volna a nemzet egységéért. A kormányfő kiemelte, hogy az államfő elmozdítása nagyjából egy hónapot vesz igénybe. Brüsszeli találkozójukon 10 milliárd eurónyi uniós forrás feloldását jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök. A felek politikai megállapodást írtak alá az előző kormány idején zárolt pénzekről, amelynek köszönhetően 4,2 millió euró kohéziós forrás szabadul fel, az alapítványi egyetemi rendszer átalakításával pedig a magyar diákok szeptembertől visszatérhetnek az Erasmus programba. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az új kabinet rendkívül gyors jogállamisági reformjait, köztük az Európai Ügyészséghez való hivatalos csatlakozási kérelem benyújtását. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Elmúlt már 7 óra, jó reggelt kívánok! A hét második munkanapján is a Start Rádió szól sok zenével, és természetesen most még többel. Örülök, hogy együtt kezdhetjük ezt a mai napot is. Rengeteg hasznos információval, jó zenével, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Reklámot hallottak.
3: Sok a szere.
0: Start Rádió.
3: És még több.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A délelőtti órákban mindenütt szakadozik, csökken a felhőzet, majd gomoly felhős, napos idő várható. Zápor néhol előfordulhat, kis eséllyel egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati majd a délire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Képzeljék, Franciaországban Reims városából indul 2 év múlva a világ legnagyobb 3 hetes országúti kerékpáros körversenye, méghozzá a Tour de France. A viadal szervezői szerint a júliusi Los Angeles-i olimpia miatt a megszokottnál korábban fogják majd megtartani az évben a sporteseményt.
0: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
5: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggeli start. Music latte. Music.

Jó reggelt, itt a Start Rádió. Június 2-a van. Ezen a napon Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót 1896-ban. Szintén ehhez a naphoz köthető, hogy meghalt Ferenczi Béni, Kossuth-díjas szobrász, grafikus. Sokat nem, sokat nem.

0: A Startrádió ma is sok zenével, és persze még többel, pillanatok kérdése, és 8 óra lesz. Ígérem, hogy a következő órában is fontos információkat hozok, izgalmasságokat, úgyhogy mindenképp érdemes a Startrádióval tartani. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk.
1: Sok a zene? Startrádió.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시.

Jó reggelt kívánok, elhagytuk már a 8 órát is, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen rengeteg hasznos információ ebben a 60 percben is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük ezt a napot.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Mint minden évben idén is lesz múzeumok éjszakája, ezt június 20-án tartják meg. Az ország egyik legnagyobb kulturális eseménye, így természetesen azért eléggé jelentős hírű a dolog.

0: Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Ébredjünk együtt. Ma egyébként június 2-a van, véletlenül se felejtsék el a Kármeneket és az Anitákat felköszönteni, hiszen ma ők a névnaposok. Ha van a barátok között, ismerősök között valaki, akit így hívnak, akkor semmiképpen ne felejtse el. Kitartást a dolgozóknak, hiszen így 8 és 9 óra között a legtöbben már ott vannak a melóhelyen.
1: Reggel is tart, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Sport Rádió.

Ez a Start Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Pillanatok kérdése, és 9 óra lesz. Én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet, de holnap is jövök reggel 6 órától. Sokat.

0: Sport Rádió.
1: És még több. Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottam.

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez?

ne bír a szót, előbb-utóbb majd sorra kerül. De ha megismer engem, a sokba kerül, mert ellopom a szívét és minden kincsét. Nagyobb áldozat a földön nincs, még elátkoz engem és sírni fog. Majd

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Hoztam ma is magammal hasznos információkat, tudnivalókat és érdekességeket a nagyvilágból, természetesen feltöltve mindezt közte jó zenékkel, rádiózunk együtt.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hoztam néhány érdekességet a mai napi történések közül. 1896 eme napján például Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót. Neki köszönhetően beszélhetünk mi is így ma az éteren keresztül. Illetve megszületett Szomori Dezső író, újságíró 1869 eme napján, illetve megszületett Nyáregyházi báró, Nyári Albert festőművész író 1871-ben éppen a mai napon.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, és az óránk lassan a végéhez ér, de a következő 60 percben is itt vagyok még, hogy a délelőtt utolsó óráját is feltöltsük jó zenékkel. A mai névnaposaink a Carmenek és az Aniták, őket Isten éltesse, én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket.

0: sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszal. Ebben az órában csontjaink egészsége és azok annak megőrzése, az egészségük megőrzése a témánkban. Rádiózunk együtt, nem sokára hozom a hasznos tudnivalókat.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Show.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottam.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszal. A csontjaink egészsége témában most. Ez rendkívül fontos, hiszen bázizmaink tartó pilléreként szolgálnak. Csonttömegünk töltődése körülbelül 35-40 éves korunkig tart, ezt jó tudni, ezután folyamatos leépülésbe kezd. Ezt a folyamatot megállítani nem lehet, de lassítani igen. Ezért próbáljunk minél nagyobb hangsúlyt fektetni a megelőzésre. A megfelelő táplálkozás, elegendő vitamin és ásványanyag napi szintű bevitel mellett elengedhetetlen a testmozgás is. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

Több zene és még több a Start Rádió nanapilaza szól, ennek értünk a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt. További szép napot kívánok, és azt, hogy találkozunk holnap is. Minden jót!

still black. And when I'm cold, guess what? I'm black.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. május 31-e vasárnap déli 12 óra van. A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a Dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békés Csabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak, elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békés Csabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békés Csabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a Békés Csabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békés Csabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongriehoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a Média Centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpár verseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békés Csabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrűt Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

0: Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsak Lára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezésű programot a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Tehetség Napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerint a város kulturális életének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírják Né, Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a Tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. A kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a Tehetség nap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye Esel légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8-osig több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé,
6: de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Ez a Start Radio, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Gíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Peti vagyok, és a barátnőmet Anitát szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, sietek este haza, hogy ünnepeljünk. Köszi! Én köszönöm a kérést, és akkor a barátnőnek mi is sok boldog névnapot kívánunk.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 grammos Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Bigbeard.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Andi kérésével megyünk most tovább. Sziasztok, kérnék egy dalt a szüleimnek, mert ma van a házasság évfordulójuk. Boldog évfordulót, üzeni mindezt Andi.

Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünk az érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, Kata vagyok, és a barátnőimnek szeretnék küldeni egy kis lendületet a mai naphoz. Köszi, én köszönöm ezt a kérést is.

0: Ez a Sportrádiós zene és még több. És ma június 2-a, kedd van, ne felejtsék el felköszönteni Carmen és Anita nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Székely Bulcsú, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó. Szintén ma ünnepel Maronka Csilla, magyar színésznő, jelmeztervező, de ma ünnepel Koltai Gergely, Kossuth Díjas, magyar zenész, zeneszerző, dalszövegíró is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start!

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödésre lehet számítani, és egyre több felé valószínű eső záporzivatar. Nagyobb területen is megélénkülni, hol megerősödik a déli szél, amelynek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordulhat. A zivatarokat is kísérhetik erős viharos széllökések. A minimum 11 és 17, a maximum a Dunántúlon 16 és 24, keleten pedig 23 és 30 fok között alakul.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma június 2-a, kedv van, sok boldogságot kívánunk Kármen és Anita nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is, például 1991-ben ezen a napon forgalomba állt az első MÁV Intercity Express vonat Miskolc és Budapest között. És szintén ezen a napon történt 1986-ban, hogy a magyar labdarúgó válogatott az 1986-os világbajnokság csoportmérkőzésén egy mexikói városban 6-0 arányban kikapott a Szovjetuniótól. Általános vélemény szerint ez a magyar labdarúgás legmélyebben megalázó veresége volt. Ennyit az érdekességekről, és akkor most zenélünk tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: rádiós zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Vágj bele, és a magabiztosság majd utolér. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több.
2: És még több. Start Rádió.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több a Racki Zoltán. Még ebben az órában jön majd a Hoot and Blowfish. Itt lesz Jacko-tól a Beat It, érkezik Precastly és a Coldplay. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne Brian Adams-szel folytatjuk. Itt a Run to You.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak.

tart a 98.4-en. Június 2-a van, a mai napon az Aniták és a Kármenek ünneplik névnapjukat. Az Anita név héber eredetű, az Anna és a Johanna spanyol változatainak, vagyis az Anna és a Hianita becézi formáiból alakult ki. Érdekesik, hogy bár a nagyon sok nyelvben megtalálható Anna névből származtatható, mégis a magyar névkincsen kívül csak a spanyol és a finn nyelvben használatos az Anita forma. Többen spanyol eredetűnek tartják az előbb említettek okán. A Carmen spanyol eredetű női név, amely, és most ezen megpróbálkozok, a Nuestra Señora del Carmen, azaz a Carmel hegyi miasszonyunk rövidülése. Kedves Aniták és kedves Carmenek, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolat.

0: Vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Velencei Bizottsághoz fordul Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután a Sándor Palota közleménye szerint az államfő eltávolítására tett felszólítások hátrányosan érintik az elnöki intézmény működését és tekintélyét. A lépés közvetlen reakció Magyar Péter nyilatkozataira, aki május 31-ig adott határidőt az államfő lemondására, mivel a kormányfő szerint Súlyog Tamás hátráltathatja az uniós pénzek megszerzéséhez szükséges törvényalkotást. A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy kész együttműködni a kormánnyal, az alkotmányos követelményekre pedig mérceként és nem a törvényhozás akadályaként kell tekinteni. Visszaadnák a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter, kiemelve, hogy az iskola igazgató személye alapvetően meghatározza az intézmények légkörét és biztonságát. A miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy az augusztusban lejáró majdnem 450 intézmény vezetői megbízás kapcsán első lépésként már kikérte a tantestületek utólagos véleményét a döntések meghozatalához. A tárca vezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. A klímaváltozás miatt a felmelegedés 5000-szer gyorsabban halad annál, mint ahogy a rizs képes lenne fejlődni az evolúciója során. Egy friss amerikai kutatás szerint a világ egyik legfontosabb alapélelmiszere hamarosan elérheti azt a hőmérsékleti határt, amelyen túl már képtelen alkalmazkodni a melegebb napokhoz. Bár a növény kedveli a meleget, a fotoszintézis 40 Celsius fok körül leáll, a túl magas hőmérséklet pedig tönkreteszi a pollent és a szemek növekedését. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem lehet a növénytermesztés fejlődésére várni, az embernek kell beavatkoznia a nemesítéssel és technológiai vízgazdálkodással.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Aracki Zoltán vagyok. Tudtátok-e, hogy ma 122 évvel ezelőtt Temesváron megszületett Johnny Weissmuller, 5-szörös olimpiai bajnok, úszó és színész, aki ugye Tarzant játszott. Ha nincs még egy ilyen ember, aki Tarzan is volt meg, amerikai olimpiai bajnok, úszó is. A Starton nem ússzuk meg, ebben az órában hozom a Def Leppardtól a Let's Get Rockot. Itt lesz majd a Bon Jovi, Morikanté, az OMD és Sádé egy-egy dalap. Kedves délutánt, hallgassátok a Startot, benne már is kezdjük az órát Belinda Carlisle dalával. Itt a Heaven is a Place on Earth.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.
3: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
4: Start Rádió.

nyugat felől vastag frontfelhőzet tereszkedik kelet felé, ugyanakkor a legtöbb napsütés még itt a Tiszántúlon várható. Az országban egyre több felé valószínű csapadék, nagyobb területen is megérénk, külhelyenként megerősödik a déli szél. Az ivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. Hajnalban 13, míg holnap délután 28 fok várható.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csaba és Telek-Gerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az Országhatár között. Ezeken a helyeken félpályás útlezárásra kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Rendőrök állították elő K. Endrét, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét, akit kényszerítés bűncselekménye miatt gyanúsítottként hallgatnak ki. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a hatóságok kiterjedt adatgyűjtést végeztek, és felvételeket elemeztek az ügyben, amelynek jogi összetettsége miatt folyamatosan egyeztetnek a fővárosi főügyészséggel. A férfi ellen azért indult újabb eljárás, mert a gyanú szerint nyomást gyakorolt a sértett gyermekekre, hogy vonják vissza a korábbi igazgató elleni vallomásaikat. Új felelőse van a hazai állatjóléti területnek, Pompár Ágnes személyében, aki az élő környezetért felelős minisztériumban kapott szerepet. Gajdos László miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint az új munkatárs több mint 20 éves állatvédelmi és civil szervezeti vezetői tapasztalattal érkezik a tárcához. A miniszter kiemelte, hogy Pompár Ágnes terep tapasztalatai révén közvetlen rálátással bír a magyarországi menhelyi és ebrendészeti rendszer problémáira, így a tudása és a szemléletváltás iránti igénye garancia a kutyák és a macskák helyzetének érezhető javítására. A szolidaritási adó felülvizsgálatára és a hatásköri reformokról szóló egyeztetések megkezdésére kérte Magyar Péter miniszterelnököt 10 megyei jogú város ellenzéki és független polgármestere. Az új költségvetés előkészítése előtt kiadott közös nyilatkozatban a városvezetők emlékeztettek, hogy az elmúlt 16 év állami elvonásai és feladat átadásai miatt az önkormányzati rendszer fenntarthatatlanná vált, a saját források hiánya pedig már a mindennapi közszolgáltatások működtetését veszélyezteti. A polgármesterek hangsúlyozták, hogy a Tisza párt által ígért átláthatóság jegyében érdemi párbeszédet várnak a kormánytól, kiemelve, hogy a települések kivéreztetése ellen korábban már Debrecen és Székesfehérvár fideszes vezetői is szót emeltek.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán. Még ebben az órában hozom Mojo-tól a Lady című dalt. Itt lesz a Pet Shop Boys, a Massive Attack és a Crowded House egy-egy dala is. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, benne Kylo Minogue, a vonathozhatunk, Mári szól a Locomotion.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, a pollen terhelés ismét felerősödött, erős koncentrációban a fenyőfélék és a pázsitfőfélék, és felkészülnek a bodza, az útifő és a csoránfélék. Ma elvonult a front, legfeljebb enyhébb hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, továbbra is számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra. Ezek környezetében vizes, csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők. Jó utat!

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Lassan tényleg úgy érzem, hogy a világ megérett a pusztulásra, ugyanis egy divat márka olyan ruhát dobott a piacra, amelyeken direkt nyomtatott izzadságfoltok vannak, főleg a nyak körül, mintha éppen most jöttél volna ki egy kemény edzésről, vagy egy árokásásból. A dizájn elvileg tudatos, laza szabás, pamutanyag, minimalista stílus, csak éppen van rajta egy jókora izzadságfolt. Ami különösen érdekessé teszi a hírt, hogy nem is olcsó egy ilyen. A póló ára simán több 10 000 forint, a pulóver pedig még ennél is jóval drágább. Szóval most ott tartunk, hogy amit eddig mindenki próbált elrejteni, az most divat lett. Most az a kérdés, hogy ezután mi jön? Gyárilag gyűrötting?

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán, amelyek ebben az órában jön a 24/7 és az I Can Stand It. Itt lesz Olive és a Jornadolon, érkezik majd Alesso, Ziggy Marley és Morten Harket is. Hallgass tehát a Startot ebben az órában, és ahol most jön Madonnától a Like a Virgin.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 122 éve Temesvárott megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, úszó is. Tarzan, vagyis hát színész, aki Tarzant játszotta. 130 éve Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót. 102 éve született Böszörményi Géza, Kossuth Díjas filmrendező és forgatókönyvíró. 85 éve született Charlie Watts, angol zenész, aki 58 éven keresztül volt a Rolling Stones dobosa, és aki elegáns megjelenéséről volt ismert. És ma 73 évvel ezelőtt Londonban a Westminsteri apátsági templomban megkoronázták II. Erzsébet brit királynőt.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Az elmúlt néhány órában Arecki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetségének elnöki posztjáról, a szervezet irányítását június 30-áig látja el. A fideszes politikus, aki 2015 óta vezette a szövetséget, döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között már nem tudná hatékonyan képviselni a sportág érdekeit. Németh Szilárd kiemelte, hogy stabil pénzügyi és szakmai helyzetben adja át a szervezetet, amelynek utódjáról tisztújító közgyűlés dönt majd. A politikus távozása illeszkedik a sorba, hiszen a közelmúltban Kósa Lajos, Lázár János és Szűcs Lajos is távozott az általa vezetett sportszövetségek éléről. Idén augusztus 31-ig megszüntetik az összes olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványt, amely nem lát el egyetem fenntartói feladatokat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalása után. A kormányfő kiemelte, hogy az uniós források lehívásához szükséges mérföldkő teljesítéseként többek között a Matthias Corvinus kollégium is megszűnik ebben a formában, és ezek közfeladatait az állam vagy új tulajdonosok veszik át. Az egyetemeket felügyelő alapítványok esetében a tulajdonosi és működési struktúra átalakítására egy hosszabb 2027. augusztus 31-ig tartó átmeneti időszakot határoztak meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2023 és 2025 között több mint 55.400 járművet foglalt le, az elektronikus árverésekből befolyó adóhatósági bevételek pedig folyamatosan növekednek. A Vezess által kikért adatokból kiderült, hogy az elmúlt években a legmagasabb áron elárverezett jármű egy 2020-as Ferrari F8 Tributo volt, amely 135 millió forintért kelt el. A lefoglalt és a ténylegesen eladott autók száma között ezért óriási a különbség, mert a tulajdonosok sokszor időközben kiegyenlítik a tartozásukat.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több.
3: Sportrádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e-heti vendége Szlávik György, Frost Gelegen, DJ. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sok a szere?
3: Start.

0: words in heavy doses.
1: Startrádió. Startrádió.
2: A néhai Eldorado ugye az eléggé népszerű klub volt akkoriban is. A te neved volt egy időszak, amikor így az Eldorados történetben így összefort a Szekáéval.
3: Igen.
2: Székely Zoltán, ugye DJ Szeka, nagyon sokan ismerhetik őt. Vele hogyan találkoztál, mikor találkoztál először?
3: Korábban ő már jött hozzánk, és a szintetikeken játszott.
2: Ő
3: akkor kezdte el ezt a, ő is ebbe a techno részbe bele-bele mászott, mert ő azért egy kicsit ilyen populárisabb vonalból jött, tehát hogy a tipikus diszkós részt kezdte ő felépíteni, mert semmi van. És utána ő már ott volt, azt hiszem, mikor engem oda hívtak, és gyakorlatilag a nagy partikon mindig az volt a fő, hogy mi ketten vagyunk a rezidensek, és akkor plusz a vendégek. Persze volt még mellettünk egy-kettő, de így a fő gerincet azt mondhatom, hogy az mi voltunk ketten. És ebből az is lett aztán, hogy mi mászkáltunk a megyébe, kicsit megyén kívül össze-vissza, akkor nagyon mentünk, és akkor még a több 10 kilós, 30 kilós lemezes táskákkal.
2: Hát
3: ja, persze csak bakelit, igen.
2: Igen, hát egy lemezes táska, azt tudom, sajnos
3: nem mértem
2: érintettség okán, igen, hogy az 50 kiló, az megvan. Úgyhogy, hogyha egy normál lemezes táska meg van pakolva, az 50 kiló volt, igen. És ugye volt sokszor, hogy egy vagy két ember cipelt egy ládát. Hogy jött ez a bakelit iránti, vagy vinil iránti szenvedélyed, szereteted? Miért nem pont CD, miért nem pont kazetta? Most csak mondtam egy példát.
3: Nem is volt meg ebbe a stílusba, ez nem is volt úgymond divat. Aki ott elővett volna valamit CD vagy ilyesmi, az ott szerintem ott nem vették volna komolyan.
2: Igen, hiszen... ez kronológiailag ez az a korszak, amikor volt az a váltás, ugye, hogy a 90-es évekre a 2000-es évekre, amikor ugye szentségtörésnek számított a DJ körében, hogyha valaki CD-ről zenél, így van.
3: Igen, illetve meg volt az a rész, ugye ténylegesen te, amit megvásárolsz, tehát azt komolyan veszed meg, hogy te azt akarod játszani a közönségnek, illetve visszafele azért hívtak, meg azért jöttek, hogy azt hallják, amit te viszel, tehát nem a kívánság műsor része volt ez nagyon, sőt egyáltalán. Tehát ez akkor így működött.
1: Startrádió.

0: még több.
1: Sportrádió. Miért pont egyébként ezt a műfajt választotta? Tudom, hogy ez annyira sablon kérdés.
2: Ja, honnan a név az már megvolt.
1: Így van. Tehát még egy sablon kérdés következik akkor, hogy miért pont ezt a rétegzenét, ezt a technósabb. De nem is tudom, tehát te inkább ezt a keményebb, durvulósabb technót nyomtad.
2: Ment a zsistir, igen.
1: Mert ugye Seca inkább ezt az olaszos, spanyolos vonalat nyomta, ezt a Danilo Vigorító, úristen, nagyon-nagyon szerettem én is. De te inkább ezt a GPS-et, ezt az industriálisabb technót nyomtad.
2: Igen.
1: Miért volt ez a vonal?
2: De nem, ezt kezdtük el hallgatni Norvival, és ott is a rétegen belül is a rétegre mentünk. Nem szerettük soha, nekünk az is mindig kihívás volt, hogy nem magunkat akartuk mindig előtolni, mindig így a végén játszogattunk, meg ott próbálkoztunk, de sokan el se hitték, hogy ezt egyáltalán mit csináljuk, pont azért, mert nem volt nagyon ez a nagy külsőségnek, hát mondom, mi mentünk plakátozni, de ez neked is akkor, tehát nem ez volt a lényeg, vagy hogy mondjam, és akkor mi nagyon, nagyon réteget, biztos túl kritikusak is voltunk akkoriban, mint minden fiatal, más stílusokkal szemben, de egyébként emlékszem, akkor azért hallgattunk sok mindent, tehát hogy a Tommy Boy Budaitól kezdve, akik a Budaira azt mondtuk, hogy az még nem, az már nem is az igazi techno, tehát hogy
1: azért igen, mert ő is ez a tribal-ös, dallamosabb
2: techno, nem is tudom,
1: igen.
2: De egyébként a mellett tök jó, de ezért ez nagyon, nagyon réteg, Chris Liebing meg ezek,
1: túl,
2: és mi külföldről, nem is tudom, hogy tudtuk beszerezni Németországból akkor lemezeket, meg azért az nem volt semmi.
1: Tényleg ezt is kérdezni szerettem volna, hogy a lemezeket hogyan szereztétek?
2: Először
1: internetről rendeltétek?
2: Hát akkor még az
1: személyesen.
2: Internet is így óvatosan, de igen, interneten keresztül, és főleg Norbi volt jó ebbe, és jöttek ezek a, nem is tudom, tehát azóta sajnos egy-kettő el is veszett azok közül, ami Norbinál maradt, állítólag van kuka mellé ki lett rakva, az nagyon fájt, de amit utána már én vásároltam, mert utána meg jártunk át Szegedre, Pestre, volt, hogy Bécsbe voltunk lemezt venni, és akkor hát gyűjtöttük, borzasztóan, ami visszagondolok, akkor az óriási összegek voltak, tehát hogy akkor került több ezer forintba akár egy, amiről egy zenét tudsz használni.
1: Igen, mert voltak olyan lemezek is, ugye, amik ilyen single-sided volt, tehát ilyen egy zenés,
2: de hogyha három is, olyan volt a másik oldal, hogy azt soha nem tudtam lejátszani, tehát aztán most meg megtalálom olyan B-oldalakat, hogy úristen, mekkora zene most.
1: De jó lett volna akkor lejátszani.
2: Igen.
1: Kik voltak az abszolút kedvenceid? Ugye itt az Eldorádóba, itt Békésre van, nagyon-nagyon sokan megfordultak, így a nemzetközi technópalettáról, nagyon-nagyon sokan megfordultak, dallamosabbak is, keményebbek is, ugye gondolok itt Rásra, vagy Peddóra például.
2: Úristen, azok, igen, azt sokan
1: emlegetik. Kik voltak a kedvencek?
2: Kedvencek nekem, én már említettem a Chris Liebinget, én a mai napig őt követem is, meg hallgatom is, nekem ő nagyon, már akkor is Sven Fétet hallgattunk, azért az úttörő volt.
1: Igen.
2: Azért az, igen, Love Parade, még ezek ott azért ők nyomták. Hát még ki, Ricsi Holtint mai napig, mikor váltott erre a digitálisra, nekem az is nagyon, ott azért dobálták sokan, de nekem az is nagyon tetszett a mai napig.
1: Chris Liebing egyébként, ugye volt neki egy ilyen kis slágeresebb vagy dallamosabb vonala, az neked bejött, vagy az már nem?
2: Nem volt az rossz, akkor kritikusabb voltam azzal, biztos, de nem volt az rossz. Amiben így volt kettő hang, és akkor jó hosszú az. Az rendben volt.
0: Startrádió.

0: Startrádió.
1: És még több.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Startrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédó Géza.
1: Sokasztás!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Startrádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Turn's gonna rock the place. Shock.

Igen, igen, majdnem megdöglöttem. Hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. május 31-e vasárnap déli 12 óra van. A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békés Csabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak, elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békés Csabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békés Csabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a Békés Csabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Dobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békés Csabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongriehoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a Média Centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpár verseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békés Csabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrűt Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok.